0: Mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horvát Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több százezer család kap iskolakezdési támogatást, földrengés rázta meg a görög szigetvilágot. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fogunk bevezetni, ígérte a miniszterelnök. Júniusban 4 alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmas járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és 4 eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak. Az ellenőrzött utasok kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, közölte pénteken a BKK. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostanhallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Közben a kisfiúról a járókelők gondoskodtak, később az édesanyja is megérkezett. A férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Közepes, 5,2 erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. Szilágyi Tibor családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangján köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Tudják, olyan alkotókkal mindig, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és én ezt már sokszor elmondtam Ágostól Anna Marinak, amikor meglátogatott minket, és ezt tartom is, örülök neked, hogy itt vagy. Megint formálod a kulturális életünket, mert minden mindenre hatással van, te egyébként komplett életutakat, meg sorsokat formálsz.
2: Igen.
1: A mondataiddal, a tevékenységeddel, a misszióddal, mondhatom?
2: Igen. Határozottan szóval, most már teljesen.
1: Jó, hogy itt vagy megint. És ezt most úgy képzeljék el a hallgatók, ezt mindig elmondjuk, hogy Anna Mari nem kis utat tesz meg, amikor a stúdiót veszi célba. Hány kilométert teszel meg ahhoz, hogy itt lehess?
2: Hát 800 körül.
1: Na, és a legtöbbször autóval.
2: Igen, ugye? Személyesen
1: utazol. Oké, utazol Anna Marival, te is, de most már szerencsére az olvasók is tudnak veled utazni, nem csak könyvben, hanem majd egyéb módon is, erről is beszélünk. De amikor te itt vagy Magyarországon, akkor általában képzéseid is vannak, workshopokra járhatnak a te követőid, író-olvasó találkozók is vannak rendszeresen, és milyen jó, hogy most már forgatsz is itt Magyarországon, mert rengeteg budapesti is, meg magyarországi követőd van, akik téged hétről hétre követnek.
2: Így van,
1: na,
2: valóban.
1: Mesélj akkor, kérlek.
2: Hát ez egymásra épül az egész, mert annó, mikor hozzád voltam legelőször, akkor az első könyvemet mutattuk be, aztán voltam ugye a második, meg a harmadik könyvemmel.
1: Hát három kötetes szerzővel beszélgetek, kedves hallgatóink, akkor ezt hadd mondjam el, és Anna Mari az, aki segít megvalósítani mások álmait.
2: Igen.
1: Közben tehát, a sajátodat is?
2: Az mindenképp.
1: Tehát
2: az működik.
1: De ez is egy álom volt, hogy segíts másoknak?
2: Azt hiszem, hogy már gyerekkoromban volt ez az érzés úgy valahol legbelül, hogy nekem segítenem kell, mert túléltem bizonyos szakaszokat a könyveimbe, meg is osztottam ezeket a gyerekkori dolgokat, hogy hát most mondjam azt, hogy íve felfele, meg ez az átfogás egy picit átalakult, mert azt a világot éljük, hogy mindenki az online világot keresi, nem a fizikális könyveket, és akkor egy picit csalódott voltam a sok könyv, meg a sok jó dolog, amit tartalmaznak, hogy az nem jut el annyi emberhez, mint amennyire én szerettem volna, és akkor mellé jöttek ezek a videók az online szférába, az élőadások, meg aztán most a podcastezés.
1: Hát gyakorlatilag akkor lett egy saját tévéd.
2: Pontosan.
1: Ugye? Mert mindig ez volt mindenkinek a problémája, hogy hát a tévé adja a legnagyobb tömeget. Persze a rádió is adja a nagy tömeget, úgyhogy most már saját rádiód is van, meg
2: így
1: saját
2: van.
1: Tévéd is.
2: Bízok benne, hogy nagyobb tömeghez eljutok. Hiszek magamba, hiszek abba, amit képviselek, hiszek a céljaimba, hiszek abba a misszióba, amit te mondtál, hogy ez működik, és nagyon-nagyon sok embernek tud segítségére lenni.
1: Na de közben meg a három könyv az alap. Utaz Anna,
2: a nélkülásra indulok, tehát az mindig az autómban van, és az valahogy egy bibliaként szolgál.
1: Hát de három biblia.
2: Igen.
1: Utazás a szíved körül, ez volt az első.
2: Így van.
1: Így él túl.
2: Igen.
1: A második. Mentő van a nehézségek leküzdéséhez, és építs végre a saját életed, az a legutolsó, a harmadik.
2: Amire gyakorlatilag nagyon-nagyon büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy az a teljes.
1: Az a korona?
2: Az a korona, igen.
1: Na, szuper.
2: És már várják nagyon a negyediket, de nem mertem már megígérni senkinek semmit, mert ahhoz, hogy megszülessen az én szemszögemből egy könyv, oda valamit vagy le kell tegyek az asztalra, vagy olyan élet... megél dolgokat kell tapasztaljak, hogy érdemben tudjak írni az embereknek. Tehát,
1: hát vagy itt vannak most már a podcast beszélgetéseid.
2: Igen.
1: Nem csinálsz egy interjút.
2: Azért, mert nem biztos, hogy mindenki beleegyezik.
1: Jaj, de hogy nem.
2: Hát jó, hát
1: aki elment egyszer interjút adni neked az autódba, mert hogy tulajdonképpen ezért is jöttél,
2: igen,
1: most Magyarországra,
2: igen,
1: a workshopok mellett, hogy forgass.
2: Pontosan.
1: Beülnek melléd mindenféle olyan emberek, akik szintén nagykövető táborokkal rendelkeznek az önfejlesztés útján, ha
2: így
1: jól
2: van.
1: Tudom.
2: És olyan emberek, akiktől még én is tanulok. Tehát, hogy nagyon élvezem a stílusukat, nagyon élvezem, ahogy élik a hétköznapokat, és azt mondom, azt gondolom, hogyha összefogunk, vagy esetleg együtt ilyen podcasteket fogok minél többet csinálni, akkor... hogy is mondjam, ilyen megerősítéseket kapnak az emberek. Tudod, mert néha azt hallom, hogy nekem könnyű, meg egyedül...
1: Ja, hát mindig, na, azt mondják állandóan,
2: igen,
1: nem?
2: Igen.
1: Persze,
2: igen. És akkor, hogy hát, ha mellettem ül még valaki, és annak is olyan könnyű, akkor nem ez lesz a sláger, hogy nekünk könnyű,
1: jó,
2: hanem,
1: hát könnyű volt azt
2: hanem elkezdik megnézni, hogy mi is az, amivel foglalkozunk, hogy ő ki, én ki vagyok, meg mi van a háttérben, meg hogy mit tudunk nyújtani.
1: Azt akartam az előbb pont mondani, hogy könnyű volt azt a sok rettenetet átélni, meg túlélni, amit egyébként át kellett élned.
2: Pontosan.
1: És amiről írsz a három könyvben, úgyhogy...
2: A tapasztalataim vannak a könyvekben.
1: Tessenek utána csinálni.
2: De lehet, hogy soha nem fognak utolérni, mert addig én már megint egy tapasztalásom megy. Most nagyon-nagyon sokat tapasztalok azáltal, akiket meghívok, és hallom a podcastek során, amiket ők is megélnek, de nem az a nagyon döbbenet az egészben, hanem amikor pontosan vége van annak a podcastnek, és utána mindenki úgy megnyílik, és akkor az élet sorsokat, feladatokat, vagy az, amivel foglalkoznak, mikor végighallgatom, akkor mindig mondom, hogy nem csináljuk újra, vegyük fel ezt is. Uh-huh. Van mindig ez a jó tapasztalás utána, hogy megnyílnak az emberek, még azok az alanyok is, akik gyakorlatilag ők is ezt csinálják, ezzel foglalkoznak. Viszont van olyan része is ennek a dolognak, hogy most már Utaz Anna Marival lett egy ilyen tényleg
1: így
2: brand.
1: Találjuk meg a közösségi oldalon?
2: Igen.
1: Ezt kell beütni.
2: Pontosan.
1: Utaz Anna Marival.
2: És okay. Egy YouTube-on is fent van, hogy ez egy brand, ahol már megkeresnek emberek,
1: hogy
2: szeretnének utazni Anna Marival, csak itt néha az van, hogy nem azt mondom, félreértik, de gyakorlatilag igen, mert ez nem arról szól, hogy itt komédiázunk, meg előadjuk, hogy jaj, de ügyesek vagyunk, és közben beledöglünk, hanem itt valós dolgok vannak. Uh-huh. És azt szoktam mondani, hogy olyan embereket szeretek magam mellett hallgatni, akik vagy letettek valamit az asztalra, vagy a közösségnek adnak, tehát, hogy nem elvesznek, hanem adnak, és értékben tényleg képviselnek egy olyan szintet, amit sok ember számára tanúságos lehet. Tehát most én nem nézek le senkit, Isten ments, tehát senki, még egy takarítónőt is szívesen beültetek. Nem ez a lényeg, hanem sokan félreértik. Tehát, hogy utazzunk egyet, jó, mosolyogjuk meg, de ez nem erről szól, ez arról szól.
1: Ez egy lelki utazás.
2: Hát ez egy nagyon. Tehát ez egy, hogyha valaki végignézi és visszanézi a podcasteket, akkor itt életsorsok, tehát olyan emberek vannak úgymond megszólaltatva, akinek van valamilyen mondandója, és mindenkinek van mondandója. Itt a kérdés az, hogy őszinte vagy-e, tehát meg tudsz-e nyílni a podcast alatt, vagy még mindig azt a szintet akarod tartani, amit a köznép előtt, hogy lássanak. Viszont voltak olyan alanyaim, akik szintiszta valóság, igazság, és nem tetszett a köznépnek, mert hát ugye, mikor végighallgassa a rokonod, meg a hozzátartozod, akkor tudod, hogy ledöbbennek, akkor meg törölle, meg ilyenek is voltak, tehát nagyon sok tapasztalatom van. Ezen a téren nagyon élvezem egyébként, és lehet, hogyha ezek nem lennének, akkor nem tudnék ilyen jó sztorikat írni, mert ha valaki a Facebookon követ, akkor mindig van ennek előzménye, mindig leírom.
1: Ezeket megosztod.
2: Igen, megosztom, persze megosztom azt, hogy kivel készül, hogy meg mi van a háttérben, meg hogy hol kapják meg őket is, tehát hogy végül most mondjam azt, hogy én vagyok saját magamnak a menedzsere, az igazgatója, az adminisztrátora, meg minden.
1: Hát van már hogy... mindenkinek, marketingesnek is
2: nekem,
1: kell.
2: Nekem nincsen semmi szponzor, meg a hátam mögött nincsen, tehát ezt önerőből csinálom, meg, meg nagyon szeretem ez a lényeg.
1: No, hadd mondjuk el, hogy pontosan honnan jöttél Erdélyen, melyik
2: Barót.
1: Részéről. Barótról. Csak hogy tudják hova tenni a hallgatók, ez elég messze van, ugye? A román határ felé?
2: Hát Románia közepén van.
1: A közepén,
2: pontosan.
1: Bocsánat, akkor azt akarom mondani, hogy azokhoz a részekhez van közel, ahol már inkább
2: már
1: románok.
2: Már inkább magyar van, inkább azon a részén, ahol én vagyok, magyarok vannak.
1: Magyarok, de igen. Utána már azok már a román már... települések jönnek, ahol már kevesebb, ugye?
2: Így van.
1: Na, nagyjából ezt akartam csak átadni. Amit hallanak most a hallgatók, azt a tájszólás, mert van tájszólás,
2: biztos,
1: az annak köszönhető, hogy ott éled az életedet.
2: Így és van,
1: ott,
2: és nem is szeretném meg
1: felétek így beszélnek. Azt gondoltam.
2: Ilyen jó székelyes.
1: Ilyen ízes.
2: Ilyen
1: ízes az
2: igen.
1: Egész. Van ennek bája egyébként.
2: Köszönöm.
1: Úgyhogy ne is tedd le. Ezt kívánom neked, hogy ez maradjon.
2: Habár a fiam mindig azt mondta, hogy amikor én itt vagyok Magyarországon, akkor kitöröm a nyelvem. Úgyhogy ez is lehet, hogy ez még nem az a valós, hanem már tört nyelven van, de nem tudom, vissza kell hallgassam.
1: Formálódsz te is, folyamatosan. Érdemes felsorolnunk neveket az Utaz Anna Marival vendégseregéből? Tudod fejből, vagy inkább ne hagyjunk ki senkit, és ne nézzék
2: hát az igazság, hogy tényleg nagyon sok név van, nem szeretnék senkit megsírteni, most valakit előtérbe teszek.
1: Nézzenek rá a YouTube-on,
2: pontosan,
1: vagy a Facebookon.
2: Kinek mi tetszik, de okay. Vannak jó magyarországi, tényleg ezzel foglalkozó, és tényleg motivációs dolgokat osztunk meg, és nagyon jó életutak vannak, úgymond megoszva ezen a területen.
1: Tudsz proféta lenni a saját hazádban?
2: Nem.
1: Egyáltalán?
2: Egyáltalán.
1: Sokkal többen követnek, szeretnek itt mondjuk Budapesten,
2: akár,
1: vagy
2: mondtad,
1: Magyarországon?
2: Igen, akár. De azért, mert hát igen, mert mutogatás van. Uh-huh. Hogy bezzegnek ki, meg nem látják a háttérmunkát, meg azt
1: hát gondolom, azt az őrületes energiát, amit
2: beleteszem. Igen, igen, de nem is kell, tehát, hogy bár csak ennyi lenne a probléma, mert hogyha oké, hogy nem ismernek el, mert nem is érdekel, hogy elismerjenek, vagy tényleg, hogy proféta legyek a saját hazámba, csak hogy azok nem engedik pont magukba ezt az információt, ezt a segítést, akinek a legnagyobb szüksége van, és ott vagyok egy karnyújtásnyira, és nem.
1: Lesz az a pont szerintem.
2: Na, hát bízok benne. Bízok benne, igen. De az is olyan nagyon döbbenet volt itt számomra, hogy itt is találkoztam nagyon jó szakemberekkel, és ugyanezt panaszkodták itt el, hogy úgymond azok a keresett személyek, akik talán nem is hitelesek, és jó a marketing,
1: ja,
2: hát meg jó sok pénzük
1: van.
2: Hát de várjál, akkor most hogy van? Akkor mi most hagyjuk fel ezt a szakmát?
1: Nem, de hogy is, nem kell feladni. Szerintem majd tisztában kellene látniuk az embereknek.
2: És meg le fog szűrődni, meg azok.
1: Én igen, hát a magyar önfejlesztő ipar aztán az katasztrófa. Tehát annyi kókler van, hogy és pont azok a legnagyobbak, akik a legnagyobb tömegekkel
2: rendelkeznek. Igen, bírnak, és sajnos mi...
1: Nincs eszköz nem adnak. Csak a közhelyeket pufogtatja gyakorlatilag.
2: Tehát a tapasztalat nincs a hátam mögött. Emberek elolvasnak egy könyvet, és azt gondolják, hogy akkor azt már meg tudják tanítani XY tömegnek, és itt vannak a hibák, mert nincs tapasztalat mögötte, és én ezért hiszek magamba, hogy rengeteg tapasztalat, de teszek is érte, hogy gyűjjenek a tapasztalatok. Tehát nem állok meg egy bizonyos szakasznál, most 3 könyvet megírtam, és felteszem a lábam, és de jó, mert forog a könyv, és kész, hanem folyamatosan érdekelnek az új dolgok, érdekel az, hogy adjak minél többet, és minél többet tapasztalok, annál többet tudok adni. Tehát itt a lényeg az. És a visszajelzésekből pedig mindig kapok. Hát ez a 2 nap, hogy itt forgattam, és ezek a podcastek, hát azt nem tudom elmondani, hogy mellesleg ugye vezetés közben történik ez az egész podcast, figyelni ezt a magyarországi forgalmat a nem olyan, egyszerű. Mint nálunk, igen, és akkor figyeljem. Nem is azt mondom, hanem más. Aha. Tehát abszolút más. Okay. Nagyon szeretek vezetni, ezzel sincsen problémám. Nem is emlékszem, hogy hol jártam, tehát ez a durva, amikor megállunk, és mégis mindig visszamegyek az adott helyszínre. Pedig abszolút fingom nincs tényleg, hogy néha hol járok, de nagyon jó a memóriám, nagyon figyelek ezekre a dolgokra, és menet közben még figyelem az alanyt, meg hogy mit mond, meg mit kérdezzek. Tehát én imádom ezeket a dolgokat, mert hogy is mondjam, hát kihívás. És ez ad nekem mindig pluszot, és tudom, hogy én tanulok ebből a legtöbbet, akkor meg a legtöbbet, ha tanulok, akkor tudok adni.
1: Miért nem költözöm Magyarországra? Ez fel sem merült?
2: Hát én nagyon honvágyas vagyok.
1: Aha, ja, értem.
2: Meg ilyen szívem csücske nekem Erdély, úgyhogy nem.
1: Erdély ország.
2: Fel sem merült.
1: Ja, megértettem. Ezt a párszor már megkérdeztem tőle, de mindig megfogom, amikor jössz, mert hát akinek ennyi követője van itt, azért jó, persze miért ne lehetne onnan. Lásd,
2: de nagyon szeretek
1: Bagos
2: itt
1: éjkat,
2: is.
1: Tehát ott is a félzenekar kint maradt, ha jól tudom.
2: Igen, akár igen.
1: No, te hol tartasz az úton, a fejlődésedben?
2: Hát én most úgy érzem, hogy magabiztos, tehát hogy is mondjam, nem tudnak leverni a lábamról, magabiztos
1: tehát,
2: vagyok.
1: Hogy rendkívül erős.
2: Igen. Igen, tehát nagyon sok támadásért, nagyon sok nehézség mellett úgy érzem, hogy most magabiztos vagyok, tudom, hogy merre tartok, mit akarok, és ehhez van megfelelő erőm. Tehát én most ezt érzem.
1: Azért azt hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy Anna Mari az az ember, aki körbejárta konkrétan a világot. Tehát
2: pontosan.
1: Aztán te minden kontinensen, rengeteg országban jártál, és rengeteg országban tanultál.
2: Így van.
1: Tehát lehet sok mindent mondani, de még egyszer mondom, akkor tessenek végigjárni ezt az utat. Igen. A tanulásokban is, tehát te rengeteg pénzt is elköltöttél mindenfajta képzésre.
2: Így van.
1: Hát és az energiáról, a beletett hitről, meg időről nem is beszélve.
2: Meg az én nagymesterektől tanultam. Tehát azért azt se felejtsük el, ahonnan én indultam 15 évvel ezelőtt, azok ilyen nagyon nagy mérföldkövek voltak, hogy tényleg energiát fektettem bele, meg felkeltette az érdeklődésemet bizonyos trénerek. Tehát akárkit én se hallgatok meg akárkit szívem mélyén nem érzek, akkor nem hallgatom, csak azért, hogy álljak be a sorba, tehát nagyon kell azonosuljak.
1: De mégis összeraktál egy saját módszert ezekből.
2: Igen, ebből raktam össze, és ebből vannak a képzéseim, adj esélyt magadnak, a képzésnek a címe, amit nagyon-nagyon szeretek, az egynapos képzés, és ott úgy érzem, hogy ott azért nagyon meg tudnak változni emberi sorsok, és látom
1: a fejlődést.
2: Igen. Igen. Tehát nagyon nagy a szembesítés, és pofán vág. Olyan, hogy sírva mennek el, de mindig mondtam, hogy inkább itt sírjatok.
1: Itt Pesten is sírnak?
2: Igen.
1: Tényleg? Igen. Tehát ez nem helyhez kötött.
2: Nem helyhez kötött. Tehát,
1: milyennek látod a magyar főváros embereit, vagy a lakóit?
2: Én szerintem sokkal nyugisabbak, mint nálunk.
1: Nem mondod?
2: De.
1: Tényleg?
2: Uh-huh.
1: Nem Igen. gondoltam volna, hogy de. Ez lesz a válasz.
2: De, sokkal nyugisabbak.
1: Aha.
2: Meg nálunk, én azt gondolom, hogy nálunk olyan összevisszaság van, ugye, mivel tényleg én érzékelem a román részt is, meg a magyar részt is, összevisszaság van, meg úgy nem igazán leli senki úgymond a helyét, pedig annyira szeressük, hogy magyarok vagyunk, és mégse vagyunk magyarok a hazánkba, tehát ez egy olyan hülye helyzet, de erről nagyon sokszor szoktam
1: És most
2: beszélni.
1: Nyilván nem politizálunk, mert ebben a műsorban nincs politika, ezt értse mindenki jól, megkezelje a helyén, amit
2: És ez egy olyan állapot, ami ezt teszi velünk, hogy nem vagyunk nyugodtak, tehát soha nem tudunk nyugodtak lenni.
1: De közben
2: lenni.
1: Meg ezt szeretnéd, nem? Hogy átadni.
2: Hát igen, tehát
1: csak
2: hogy
1: a nyugalomból van.
2: A biztonság az mindig bennünk van. Legbelül van, és hogyha te megismered önmagad, és gyakorlatilag önmagadon munkát végzel, akkor a világ körülötted lehetnek atombombák is, te akkor tudod, hogy jól vagy. Bármi fog érkezni, te úgyis jól vagy. Tehát az a lényeg az önismerettel az, és azt pont ezt nem akarják az emberek, hogy önmagukat megismerjék.
1: Hát mert a meló, mert ez meg a szembesítés.
2: Az a fájó, olyan fájó magukra. Tud lenni, és én mindig azt mondom, hogy ott kell kezdeni. Ha jól vagy önmagaddal, akkor minden napok is jó.
1: Irányom. Milyen képzések vannak még? Van ez az egynapos?
2: Nekem ez van.
1: Nincsen több? Nincs. Tehát több napos, de azt szándékosan?
2: A könyvbemutatók, igen. Hát arra úgy nagyon ráfókuszálok.
1: Na, ez nekem nagyon szimpatikus, mert én azt láttam, hát főleg a magyar kutyaütők az önfejlesztőiparban, akik tulajdonképpen olyan anyagot, amit egy nap alatt le lehetne tanítani, azt széthúzzák azért, hogy ugye minél több pénzt.
2: Csomagok legyenek?
1: Hát meg hogy több napon át ugyanazt rágják egyébként, és hogy nyilván az befizeted háromszor, négyszer.
2: Pontosan.
1: Na, szóval
2: egy
1: innen
2: is
1: csókoltatjuk ezeket a remek segítőket.
2: Igen.
1: Önzetlen gesztust. Nem nagyon
2: ismerem. De működik.
1: Hát minden működik, hát szerintem az emberek előbb-utóbb majd felébrednek.
2: Csak egy jó marketing kell hozzá. Én is azt mondom, hogy fel fognak ébredni, és akkor jó, nagyon sokszor az majd tanulunk belőle, de nagyon sokszor nem tanulunk belőle, csak azt látjuk, hogy elveszítettük a pénzt.
1: Na jó, mondom, egyszer majd felébrednek.
2: Igen, hát most 2026 erről szól felébredés.
1: A felébredésről?
2: Igen. Uh-huh. Meg a tisztítás. Meg
1: hölgyek vagy urak járnak elsősorban hozzád?
2: Ezt sem mondanám, így nem tudom konkretizálni.
1: Te teljesen vegyes?
2: Igen.
1: Párok is mennek?
2: Igen, főleg a kabinetben, mert ugye van Szent Györgyön kabinetem, és akkor akinél már...
1: Sepsi-Szentgyörgyön,
2: akinél már letisztulnak dolgok, akik már bizalmat szavaznak, már ott a nehéz. Ugye, hogy mondtad, hogy saját hazámban nagyon nehéz ezt úgymond kivitelezzem meg, hogy elhiggyék az emberek, hogy jöhetnek szívvel, lélekkel megnyílni, mert nem egy hagyományos módszert használok, hanem én inkább a lelki vonalat támogatom, meg nagyon fontosnak tartom, hogy lelkileg jó legyünk.
1: Uh-huh. Te most jól vagy lelkileg? Uh-huh. Töltenek is egyébként ezek a
2: Engem nagyon, és az ilyen nem csak a podcastek, hanem egy ilyen nagyon mély eset, vagy valaki nagyon nagy fájdalmakat él meg, akkor én ebből nagyon tudok azért töltekezni, mert megnézem azt, hogy hol van az elakadása, én mibe tudok segíteni, és akkor azáltal, hogy én segíteni tudok az ő nehézségén, akkor ez engem nagyon feltült. Uh-huh. Nagyon drámai helyzetek is vannak, tehát nem egy egyszerű módszer, amivel ugye mi kell foglalkozunk meg maga a hallgatás, hogy tudjam jól hallgatni, meghallgatni embereket.
1: és aztán jól irányítani.
2: Igen, aztán van az a része, amikor ugye elfogadtatni a helyzetet, mert nagyon sokan azt várják, hogy azt mondjam, hogy ami nincs, tudod? Hogy de jól csinálod, de közben nem. És amikor a valóságról beszélgetünk, akkor döbbenet, hogy az emberek nem azt hallják, amit ők akarnak hallani. Én nagyon őszinte vagyok, ezért nagyon sokan nem szeretnek. Én ki is tudom mondani, hogy utálnak kimondottan.
1: Jó, hát az,
2: ezt így ki tudom mondani, azért,
1: erős.
2: Mert nagyon erős. Mert ilyen vagyok. És őszinte vagyok, és az emberek nem
1: az
2: szeretik,
1: az
2: őszinteséget.
1: Na jó, de nem adod fel.
2: Nem.
1: Mész előre.
2: Nem, mert meg vagyok győződve, hogy ha én őszinte vagyok, akkor előbb-utóbb csak megnyílnak azok az ajtók, tudod. És...
1: Kedves hallgatóink, utazzanak Anna-Marival.
2: Mindenképp.
1: Ott a lehetőség.
2: Ott a lehetőség, jelentkezzenek.
1: A Facebookon, a mindenfajta közösségi oldalon ott vagy?
2: Igen. Spotify, tehát, igen, igen.
1: Tehát Spotify-on ott gondolom a hangverzió van
2: igen,
1: rajta.
2: YouTube,
1: tehát
2: Facebook, Insta.
1: Azok,
2: mind,
1: azok
2: igen.
1: Ágoston Anna Mari Y-nal így kell megtalálni, és ágostonannamari.com a weboldalat.
2: Így van.
1: Ott is. Az összes könyvet megtalálják, úgyhogy szívből ajánlom. Anna Marit már csak az őszintessége miatt ő felmerte ezt vállalni.
2: Köszönöm.
1: És legközelebb meg azt mond, hogy érzed a szeretetet. Na azt is érzed.
2: Igen, van, hát hogy.
1: Na hát az a lényeg, ami nélkül nem is tudnál tovább menni.
2: Hát gondolom, hogy van az a réteg, aki nagyon szeret. Tehát nem mondtam, hogy olyan nincs, csak azt is érzem, amikor
1: a másik oldalt.
2: A másik
1: is.
2: Oldalt.
1: Na,
2: de pont ezért jó, mert a fejlődés itt kezdődik.
1: Hát az lenne gond, hogyha olyan
2: tükör.
1: Középen állnál, és olyan semleges lennél.
2: Az nem jó.
1: Na, én is ezt gondolom. Örültem neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázz magadra, és óvatosan az úton.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Hazafelé. Ágoston Anna-Marival beszélgettem, kedves hallgatóink, szívből ajánlom őt, és Anna-Maritól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. Volt egy

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Jakab Gabit köszöntöm nagy szeretettel, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm nálam. Én is.
1: Mondd, hogy nem utálsz.
2: Nem.
1: Mert hogy szerettél volna megtornáztatni engem az elején, de azt mondtam, hogy hagyjál békén.
2: Igen, szerettem volna egy kicsit mobilizálni a válladat, hogy megismert, hogy milyen az a kis apró mozdulatok, amik nem nehezek, de jót tesznek a vállövnek, a válnak és a hátnak, de nem hagytad magad.
1: Hát mert még fel akartad lenni kamerára, és megijesztett a kamera. Azért nem. Na, te azért vagy, hogy segíts.
2: Igen, pontosan.
1: Nekem, nekünk, mindenkinek. De pontosan miben? Egy komfortosabb
2: életben? Az én szakmám
1: fájdalmak nélkül életben?
2: Segítő, úgymond, ugye a személyjelzés, a gerinctréning is egy ilyen segítő munka, ami ahhoz kell, hogy a mindennapok jobban menjenek, hogy ne fájjon a hátad, hogy ne fájjon a csípőd, ne fájjon a térded, akkor akinek fontos az alakjával törődni, akkor ugye legyen olyan alakja, amit szeretne, vagy kitalál magának, vagy valamennyire közelítve hozzá. Meg még coach is ugye egy edző, mert nagyon sokat beszélget a vendégeivel.
1: Uh-huh. A lelki dolgokról?
2: Igen.
1: Na, akkor ebben
2: minden
1: segíts.
2: Megosztanak velünk. Oda jön a vendég.
1: Mint egy pszichológus.
2: Hát olyan is.
1: Mint a fodrász.
2: Igen. Eltelik a napjuk, a vendégeknek oda jönnek és beszélnek, és elmesélik, hogy mi van velük, mi történt. Akár tanácsot lehet adni, vagy csak meghallgatni.
1: No, de a lelki őrületek befolyásolják a súlyt, azt, hogy mennyire tudunk fogyni, mennyire vagyunk egyáltalán fittek.
2: Van, akinek befolyásolja, ugye vannak a stresszevők, van, aki stresszre eszik, édességet akár, vagy többet
1: eszik. Én mindent eszek.
2: Stresszre?
1: Miért? Persze.
2: És van,
1: amikor nincs stressz, akkor is.
2: Hát igen, azzal nem tudok mit csinálni.
1: Na de tényleg most, mi van azok, akik fegyelmezetlenek? Tehát elmennek hozzád, és szeretnék, hogy segíts, de fegyelmezetlenek. Tudsz velük mit kezdeni?
2: Hát a fegyelmezett emberekkel sokkal nehezebb együtt dolgozni, mert ugye nincs meg a motiváció arra, hogy ő most valamit el szeretne érni, van egy dátum, vagy nem érzi jól magát, van egy egészségügyi probléma,

0: Hogy eljön hozzám, és mondjuk engem megkeres, az már egy jó lépés, de aztán ugye nem tudom ott tartani, ha ő nem akarja.
1: Uh-huh. Én azt... Nem is akarod?
0: Én nem vagyok ilyen erőszakos, de nálam mindig ott maradnak sokáig egyébként valahogy a pozitív légkör, az, amit kapnak. Van, aki 17 éve jár hozzám edzeni, van, aki 8, van, aki 7, visszatérő vendégeim vannak, eltűnik 3 évre, visszajön.
1: És soha nem teszel szemrehányást?
0: Nem.
1: Itt Budapesten élsz, alkotsz?
0: Igen, 13. kerület.
1: Na, pláne, hogy mindennek a középpontjában. De aki 17 éve jár hozzád, ő szerinted miért választ téged még ennyi ideje? Ami a szívből gratulálok, ez ritka.
0: Köszönöm. Nekem főleg ilyen vendégeim vannak, akik ilyen régóta járnak. Hát szerintem szeret engem, biztos, remélem.
1: Az oké, okay, az az alap.
0: Igen. Szereti, amit csinálok. Én ilyen mobilizációs, teljes testes edzést csinálok. Én nem csak valamire rámegyek, hanem mindig az egész testet mozgatom, és ettől jobban érzi magát. Az alakja nem, aki rendszeresen csinálja ezt a mozgásformát, az nem is, tehát hogy folyamatosan karban van tartva az izomzata, nincsenek sérülései, ritkán fáj a háta, folyamatosan visszajön. Emberileg, ugye beszélgetek velük, pozitív vagyok. Szerintem ezért, mert hát nagyon sok konkurencia van, elmehetnének, de nem mennek el, de nem azért, mert hogy én nem engedem, hanem nem mennek el.
1: De 17 év után gondolom már mindent tudnak, hogy kell egy feladatot megcsinálni, tehát megtanultak tőled mindent.
0: Igen.
1: Ellesték.
0: Igen.
1: És simán meg tudnák csinálni maguktól is, de mégsem.
0: Igen.
1: Tehát ragaszkodnak hozzád.
0: Maguktól nem csinálják meg az emberek. Ez olyan, mint otthon a bicikli, egy idő után ugye ruhatároló.
1: Tényleg az egyik.
0: Vagy a futógép, az is valami tároló. Maguktól az emberek nem elég elszántak. Kevés az olyan ember, nyilván olyan is van, aki magától tornázik. Szerintem. Uh-huh. Jobb neki a közösség, hogy egy hozzáértő szakember, azért én 28 éve vagyok edző, szóval, hogy...
1: Hát szívből gratulálok.
0: Köszönöm szépen. Azért én odafigyelek rájuk, meg amiket ők mondjuk megtanultak, attól biztos, hogy nem lesz baja. Semmilyen olyan baja, ami mondjuk káros.
1: Na, hát ez nem rólam szól ez a műsor, a te vagy most
0: elgondolkoztál magad?
1: Nem, elmondom, hogy mi volt, ami engem visszatartott attól, hogy új életet kezdjek. Én hiszek az átkattanásban, tehát én egy nagyon nehéz eset vagyok, de néha át tudok kattanni. És amikor átkattantam, és elkezdtem járni edzeni, akkor én úgy voltam el, hogy nekem nem kell személy edző, és bocs, ez pont nem rólad szól, de én azt láttam, hogy állandóan nyomkodják a telefonjukat, nem figyelnek
0: én
1: oda.
0: Nem.
1: Örülök neki.
0: Én odafigyelek, sőt örülök, hogy nincs rám a telefonom, ma még edzek.
1: Na oké, nekem nem volt jó tapasztalatom, ugyanakkor meg a gépeket nem tudtam kezelni, tehát valakinek meg kellett mutatni. A legszimpatikusabbhoz oda mentem, közölte, hogy akkor vegyek egy egész hónapot, mert ő nem fogja megmutatni csak úgy. Tehát akkor vennem kellett tőle.
0: Hát akkor neked így lehet, hogy a rossz tapasztalataid miatt vagy ebbe a helyzetbe, hogy nincs ehhez kedved, ami egyébként abszolút érthető.
1: És akkor elmondom neked, hogy 40 év nem sportolás után elkezdtem sportolni, mert mindenki mondta, hogy na majd milyen jó lesz, és majd higgyem el, még kreatívabb leszek meg. Hát olyan fáradt, olyan beteg, mármint, hogy annyi fájdalmam szerintem életemben nem volt, mint akkor, amikor edzettem, mint konkrétan mindenem fájt a személyedzés vagy edzés mellett.
0: Lehet, hogy nem ez a mozgásformád.
1: Valószínűleg igen.
0: Mert annyiféle mozgásforma van, nem biztos, hogy a konditerem a te utad.
1: De ebben te segítesz?
0: Persze.
1: Tehát, hogy személyre szabottan meglátod az embernek, vagy kiválasztjátok, hogy melyik az, ami
0: igen,
1: neki való.
0: Igen, persze.
1: Tehát valószínűleg 17 év azért jár hozzád valaki, mert megfelelően inspirálsz, vagy motiválsz.
0: Igen, én egy inspiráló személy vagyok, azt gondolom, és igen, azért járnak hozzám, mert megkapnak mindent tőlem, ami neki szükséges.
1: Egy csomagban.
0: És nem is nagyon változtam, tehát ilyen voltam 20 évesen, meg most is ilyen vagyok, 21 évesen, és igazából szerintem ezért járnak sokan.
1: Na, 21 évesen, de már 28 év vagy a pályán, ugye azt elmondtad.
0: Na, ez akkor hogy van?
1: Nem, inkább azt mondd el, hogy mi tart téged ennyi idején, és ezt tényleg nagyon értékelem mindenkit, a mai világ ugye miről szól, mindenről, nem csak az állandóságról. Tehát az, hogy...
0: Igen.
1: Munkahelyet váltanak emberek, de még hivatást is. Hetente, havonta, ahhoz képest a 28 év az magáért beszél.
0: Én már 14 évesen otthon elhatároztam a szobámba, amikor Cindy Crawfordra ugráltam videókazettára, hogy én edző leszek, és akkor ezt edző is lettem, valahogy úgy sodort az élet, mert mert ez egy szép szakma. Nyilván ennek is vannak hátulütői.

0: De ezzel a 28 évvel mindig valami történt, amitől más lett. Az elején tartottam edzőtermekbe órákat, akkor kitaláltam, hogy lesz saját edzőtermem, azt megvalósítottam, akkor tánccsapatom volt közben, tartottam vízitornát, voltam foci csapatedzője, a Covid elvitte a nagy helyemet, akkor most kicsibe csinálom, akkor váltottam, végeztem, elkezdtem magam fejleszteni, akkor lett más végzettségem ebbe. Mindig van benne valami megújulás.
1: De a sportot sosem hagytad el?
0: Nem. Max egy-két hétre, amikor nyaralni voltam.
1: Utána bepottoltad.
0: Igen.
1: Amit kellett.
0: Igen, de én versenysportoltam gyerekkoromban is. Szóval, hogy az egész életem egy sport. Mellette nekem is voltak munkahelyek. Szóval nehéz lehet egyébként eldönteni az emberek többségének, hogy mi neki az az igazi, mert sokszor az emberek nincsenek a helyén egész életükben. Nem azt csinálják, ami neki ugye jobb
1: ami
0: lenne.
1: Ami szenvedélye, meg amiben jól is érzi magát.
0: Igen, és ezért váltogatnak szerintem munkahelyeket. Mert nincsenek jó helyen, de ugye pénzt azt kell keresni, meg ki kell fizetni ezt, ki kell fizetni azt. Szóval, hogy ezért az emberek többsége nem ott, nem azt csinálja, amit ő igazán ugye szeretne. Nincs olyan lehetősége, vagy nincs meg benne, nem tudja, ő se tudja, hogy mit csináljon. Én meg már ezt tudtam. Már akkor tudtam, és...
1: Meg is találtad. Igen. Akkor szerencséd volt.
0: Igen.
1: Egészen korán. No, de hát, hogy az, hogy a mai napig ezen a pályán, vagy azt mondtad, hogy meg kell újulni, azoknak is meg kell újulni, vagy meg kellene, akik nagyon nehezen kattannak át az egészséges életmódra?
0: Hát már az is egy ugye megújulás, hogyha az előző, a nem sportolós életformából szeretnél egy sportolós, már az is egy megújulás, persze. De szerintem neked nem a konditerem a...
1: Akkor mit kell sétálgassak? Na pont a 3-4 kört tegyek a Városligetben? Már volt, aki
0: az
1: ezt
0: is
1: mondta.
0: Jó. A futás...
1: Egyensúlya hogy húsak?
0: Sétálni. A futásról most nem beszélek, mert arról van egy véleményem, de azt most nem mondom el, mert sokan szeretnek futni. Úgyhogy... Szerintem neked az ilyen mobilizációs akár gerinctréning.
1: Igen?
0: Igen. Most ha neked úgyse célod az, hogy lefogyjál először is, nem? Hanem csak egy kis mozgás. Ahhoz, hogy lefogyjál, ahhoz táplálkozáson is kell változtatni.
1: Tehát te hogy abban is segítesz?
0: Igen.
1: Egyébként. Jó, hát mondom, most nem én vagyok itt a fő, hanem csak mondom.
0: A végén még edzeni fogsz járni hozzá.
1: Sose tudni. De hogy szerintem sokan vannak így, mint én. És azért is kérdezem, hogy neked mi a legnehezebb része a hivatásodnak?
0: A legnehezebb része az emberekkel való kapcsolattartás az én hivatásomnak, mert variál mindenki, meg nagyon sok info van nekem, de ez normális szerintem. A legnehezebb része az nyilván az, hogy folyamatosan motiváljam, hogy tényleg odajöjjön, de egyébként semmit nem csinálok, mert odajönnek. Szeretik, amit csinálok. Az mondjuk nem annyira nehéz, az mondjuk nehéz, ha valaki mondjuk türelmetlen.
1: Na, mikor várható egy átlag eredmény?
0: Hát...
1: Ilyen csáv kaliberű ember, mint én.
0: Egy év múlva.
1: Csak egy év múlva?
0: Már
1: hát
0: három
1: ki tud addig várni?
0: 3 hónap múlva valami elindul. Kell egy 3 hónap. Egy hónap után még ilyen csodák nem történnek, max jobban érzed magad, de 3 hónap kell, hogy elkezd magadról látni, hogy úgy kicsit úgy másabb vagy.
1: De érzésre is?
0: Érzésre is. Igen. Tudom, hogy fel van gyorsulva a világ, de ezek a programok, van sok program az emberi testben, ami lassú. Ez is lassú.
1: Jó, hát valószínűleg ez is idő kellett, amíg az ember felszedte magára a plusz kilókat.
0: Tehát ehhez mindenképp kell egy átkattanás, hogy szeretnéd, te is szeretnéd, hogy mondjuk kellene egy hátfájás akár,
1: hát egy
0: és akkor biztos eljönnél, vagy a térdet fájna, akkor biztos, hogy megmozdulnál.
1: Azért jó, hogy beszélünk ezekről, mert szerintem most a hallgatók is magukra ismernek, hogy nem feltétlenül orvoshoz kell szaladgálni mindennel.
0: Nem.
1: Tehát ezt meg lehet oldani?
0: Orvos nélkül is, persze. Nyilván van amire már én is kevés vagyok, például egy gerincsérv, ott nyilván először el kell menni orvoshoz, én ott annak egy kiegészítő kezelése lehetek egy gerincsérvnek, de nyilván nem mindenhez kell orvos. a tér problémádat is helyre lehet hozni, ha nem olyan, orvos nélkül. Én magamnak hoztam helyre a tért problémámat, a vállőfúzódásomat, a csípő, a derék problémáimat. És nem mentem el orvoshoz. Van, amikor én is elmegyek orvoshoz. Ezek egyébként akrobatika edzésen, mert akrobatikáztam, ott sikerült ezeket létrehozni. Igen. De helyre hoztam magamnak. Ezért is kezdtem el végezni például a gerinctréninget akár, vagy a korrekciós tréninget, hogy a saját magam sérülésemre legyen tudásom. Uh-huh. És akkor így.
1: Mennyit dolgozol egy héten?
0: Most én kicsibe dolgozok, napi két-három órát dolgozok délután.
1: Tehát két-három vendéget vállalsz? Igen. Ez azt jelenti?
0: Nem. Én tartok ilyen EMS edzést is, az uh-huh. egy 20 perces edzés, ez lehet, hogy neked tetszeni fog. Egy órás edzésnek felel meg,
1: na.
0: És lerövidíti, hogy ilyeneket lehet mondani, arra is sokan járnak hozzám. Tehát napi egy ilyen 6-8-10 ember fordul meg nálam, hétfőtől csütörtökig, és szombaton. Délelőtt.
1: Hölgyek vagy férfiak általában?
0: Vegyes. Inkább hölgyek, de férfiak is vannak.
1: Uh-huh. És kinél látványosabb, vagy gyorsabb a változás? Van ilyen? Hölgyeknél vagy férfiaknál?
0: A hölgyeknél. De a férfiaknál is. A férfiak legtöbben, akik járnak hozzám, azok este szeretnek enni. Uh-huh. Még így is, hogy járnak hozzám.
1: Is.
0: Hát attól függ mit. Én az ilyen időszakos bőjtbe hiszek, én mindig is így. Azt nem tudom, tudod-e, hogy milyen az időszakos bőjt.
1: Nem, mondd el.
0: Az olyan, hogy 16 órát nem eszel, és 8-at eszel.
1: Ja, oké, hogy ne tudnám. Ezek a kapuk?
0: Igen, én mindig uh-huh. így étkeztem, csak régen nem volt neve.
1: Tehát, most már van.
0: Most már van neve. Ha én ebbe hiszek, az egy jó táplálkozási forma, de nyilván, hogyha este megeszel 4 adag ételt, főételt, akkor attól nem fogsz fogyni, mert utána lefekszel aludni, és akkor mi történik? Lelassul az anyagcsere, és aha. sokkal könnyebben rajtad maradnak a dolgok.
1: Uh-huh. Ja, akkor most már értem, hát én arról szoktam rá, hogy le sem feküdtem addig, amíg nem volt meg a teltségérzet.
0: Tényleg?
1: Hát persze, gondol, de...
0: Hát akkor az rosszul, az akkor nem jó.
1: Hát itt tisztában vagyok vele, úgyhogy azért mondom, hogy itt az átkattanás, ott...
0: Jó, de hazaért fáradtam, vagy vége a munkának, mondjuk nem is volt időd enni, gondolom, se inni, és akkor leülsz, és eszel. Általában ezt csinálja mindenki egyébként, na. ugye, hogy rohan egész.
1: Jó, tehát kell
0: nap.
1: A fegyelm. Tehát, hogy oké, hogy ott vagy, de te például egy szigorú edző
0: hát
1: vagy?
0: Otthon nem tudok ott lenni, hogy mit eszel, vagy mit nem eszel. Még ha meg is beszéljük, akkor se vagyok ott reggeltől uh-huh. estig. Én nem, közepes edző vagyok. Nyilván vannak elvárások.
1: Mármint szigorúságban.
0: Én nem vagyok azon nagyon durván szigorú, de azon nagyon jó fej se vagyok. Ilyen uh-huh. közép úton vagyok.
1: Volt már olyan, akibe beletörött a bicskád?
0: Ő nem. Nem volt még.
1: Na, hát akkor ez egy nagyon... A 28 vagy 27 év alatt semmi? Na, hát akkor ez...
0: Nem.
1: Nagyon dicséretes.
0: Köszönöm. Nem volt szerencsére. Hát aki mondjuk nem jön, az valamiért nem jön. Van egy ilyen természetes fluktuáció azért, hogy vagy elköltözik, vagy szül, vagy valami trauma történik vele, vagy munkahelyet vált, vagy nem tudom.
1: Ez ugyanaz, mint a fodrászoknál, nem? Oda is valameddig megyünk, aztán nem.
0: Igen.
1: Vagy visszatérünk.
0: De aki mondjuk, akinek nincs ez, azok mindig jönnek. Jönnek, és jönnek, és jönnek.
1: Na és te mikor tudsz edzeni?
0: Én leedzem magam, én kis csoportos edzést is tartok, akkor leedzem velük magamat heti 3-szor, akkor én is végigcsinálom, és én ezen a gépen edzek heti 2-t még pluszba. És még táncolok.
1: Még az is van.
0: Szalszázok.
1: Na, de mi fér bele most az életedbe? Tehát új... minek nevezed azokat, akik veled edzenek? Kik ők neked?
0: A vendégeim.
1: Tehát új vendégkör belefér?
0: 1, 2, 3. A természetes cserélődés miatt. Egyébként meg így, hogy csak ennyi órába tartok órákat, így nem. Ez mondjuk havi egy belefér, uh-huh. vagy kettő egyébként.
1: És az online térben?
0: Online is tartok.
1: Keresnek,
0: igen. Online is tartok.
1: Mondd is el, hogy hol találunk meg hogyan érünk el.
0: engem a 13. kerületben Újlipótvárosba lehet elérni. A Balzak utcában van egy ilyen kis privát lakás edzőtermem, Fit and Go a neve, fitandgo.hu az edzőterem neve. Ott megtaláltok. Kevés embert tudok fogadni, 1-2-3-at, két havonta egy-két új embert azért be tudok vállalni.
1: No, de a közösségi oldalon hogy találunk meg?
0: Ott a, hát van a privát oldalam, Jakab Gabriella vagyok, ott is van egy Fit and Go oldalam, és van egy Fit and Go Budapest is az Instagramon. Nem vagyok nagyon aktív, közösségi miatt tudom, ezen javítani kell, de egyszerűen nincs időm, vagyis így nem tudok ezzel foglalkozni, tudom, hogy most ezzel kell foglalkozni, mindenki ezzel kiposztolgatja magát, az én oldalam nem sok minden történik, úgyhogy senki ne lepődjön meg, attól még
1: mert
0: vagyok.
1: Mert te dolgozol.
0: Én dolgozom.
1: Mondom, hogy én dolgozom. Kell, nem csak posztolni.
0: És mindig elhatározom, hogy most majd ilyen okosságokat ki fogok tenni, és aztán nem teszek. Majd, ha eljönnek hozzám, majd elmondom szóba.
1: Na, ha majd én átkattanok, akkor te is posztolni fogsz többet.
0: Jó,
1: nagyon
0: szuper.
1: Élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, gyere gyakrabban, aztán jó. Folytatjuk itt az okosságok megbeszélését, addig, amíg át nem kattam mindenki a
0: na.
1: Hallgatók közül.
0: És aztán mit csinálok?
1: Hát, majd kitalálsz valami új formát, azt mondtad, mindig a megújulás a legfontosabb.
0: Na,
1: nagyon élveztem a beszélgetést,
0: köszönöm,
1: és örülök az
0: én
1: idődnek,
0: is.
1: Köszönöm, hogy
0: köszönöm.
1: Itt voltál. Jakab Gabival beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ágoston Anna Marinak és Jakab Gabinak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Gyásznapot tartanak Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Gyásznapot tartanak Ukrajnában egy nappal azután, hogy Oroszország a kijevi polgármester jellemzése szerint a valaha volt legerősebb támadást hajtotta végre az ukrán főváros ellen. A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és drón támadásokban a legfrissebb pénteki adatok szerint legalább 30 ember meghalt, majdnem 100-an megsebesültek és nagyjából 130 épület megrongálódott, írja a Reuters. Idén ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő orosz támadás Kijev ellen. A támadás mindössze néhány órával azután következett be, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, Moszkva masszív csapásra készül. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: These beautiful things that I've
1: created. Schlager FM.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre. Augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Villamos vonal épül a Szentgellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó vízerjáraton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A vízer kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Július első hétvégéje lesz az idei lóversenyszezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

senkivel. Én orba szúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügya, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és bár évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megugrott a vízfogyasztás Budapesten, nem fognak örülni a fővárosi elektromos autó tulajdonosok. Szócsatába bonyolódott a miniszterelnök és a Volt köztársasági elnök. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csak nem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócs-Megyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozták. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok. Miközben július 1-e óta kizárólag mobiltelefonon, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg, írja az Index. 2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. Ráadásul a nagyobb, 2000 kg-nál nehezebb, tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követel Áder János a miniszterelnöktől. A Volt államfő csütörtökön közleményben adott határidőt Magyar Péternek, miután a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán közpénz kilapátolással hozta összefüggésbe a nevét. A felszólításra Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel már reagált is. A kormányfő Facebook oldalán a következőt írta: Áder János egy igazi közpénzhorgász, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szúr el rendezvényekre. Ennek vége, írta a miniszterelnök. A Műszaki Egyetem kutatói segítenek kideríteni, hogyan lehetne Budapestre vinni a paksi hőt. A főváros távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a BME-vel. Egy döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére a paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe való eljuttatása lehetőségeiről. A beruházás révén számottevően enyhülhetne a Duna vizének hőterhelése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkenése emellett mérséklődne az ország gázimport függősége is. Előzetes becslések szerint a vezeték akár 300 millió köbméternyi importált földgáz kiváltását is lehetővé tenné. Meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy három gyanúsítottjának letartóztatását. A Budai Központi Kerületi Bíróság október 4-éig meghosszabbította Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Teremitrixit köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
2: Köszönöm.
1: Mindig
2: szépen.
1: Örülök neked.
2: Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: De
2: szia,
1: az a misszió, amit ti képviseltek a Rátonyi Róbert Színházzal, az számomra mindig kedves volt, meg az én szívemnek, úgyhogy örülök.
2: Köszönöm szépen most a meghívást.
1: Ez legyen most egy ilyen évad záró, és majd évad váró beszélgetés is, hát hiszen mégis aki direktorral ülök szemben, és ugye pont előző nap beszélgettem a ti életműdíjas színésznőtökkel a színházból, Rátonyi Róbert díjat kapott Halász Aranka, akivel hát az elmúlt 9 évet is átvettük. Oh. Mesélt arról, hogy 2017-ben ő alapító tagja volt ennek a társulatnak.
2: Bizony, így van.
1: Megkérdeztem tőle, és amit most tőled is megfogok, és azért, mert érdekel az út, amit bejártatok, hogy anno valamit elképzeltetek 2017-ben, valami volt a fejetekben, na de ahhoz képest, hol tart most ez a színház, és milyen volt megélni ezt az utat?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy amikor legutóbb itt voltam nálad, talán egy 3 évvel ezelőtt, egy ünnep kapcsán, hogyha most ahhoz képest mérnénk ezt a kérdést, hogy megkérdezed, hogy mi történt azóta, akkor talán azt mondanám, hogy sok minden, aztán mégse változott semmi, mert ugyanúgy megyünk szépen a magunk útján, ugyanúgy hozzuk létre az előadásokat, ugyanúgy tájolunk, ugyanúgy megvan gyakorlatilag majdnem mindenki a társulatból, tehát zajlik az életünk, talán egy picit mondjuk úgy, hogy stabilabbá vált a működésünk, ami nagyon fontos, de még nagyon messze vagyunk attól a kitűzött céltól, amit én 2017-ben, vagy mondjuk korábban elképzeltem a színházunknak. Szóval hol egy kicsit gyorsabban, hol egy kicsit lassabb léptekkel haladunk előre, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy szó, egy nagy dolog a mai világban, pláne egy magánszínháznak, aki tényleg ketten csináljuk, hogy ezt a férjemmel önerőből, nem vagyunk egy nagyon támogatott
1: társulat,
2: de ezt azt hiszem sok magánszínház elmondhatja magáról, így hát nem tudunk olyan léptekkel haladni előre, ahogy mondjuk szeretnénk, de én azért minden évben betervezem a jövő évad programját, de mit tudom én, olyan nagy álom, hogy mondjuk egy évadban 2-3, esetleg 4 új bemutatónk legyen, de hát ezt még sajnos nem értük el, annak is örülünk, ha egyet be tudunk mutatni.
1: Pedig egyébként a produkciók, amivel a közönséget kényeztetitek, azok ilyen nagyívű produkciók.
2: Igen, nagyívű produkciók, és ugye a társulatunk az operett műfajából jött létre, vagy leginkább abból datálódik, a régi operett színházi kör, amivel én bírtam annó, és hát nem vagyunk kevesen, és hála Istennek az idők folyamán, így most jó pár évvel ezelőttől gondolom, belecsatlakoztak a fiatalok, és kibővültünk, tehát nem csak az a régi operett színházi kör, akikkel kezdtük az egész színház felépítését, meg a társulatunk felépítését, hanem most már komolyan vagyunk, sokan vagyunk, és hát azért mindenkinek szeretnék munkát adni, úgyhogy, tehát általában egy-egy nagy operetben, amúgy is sok embert igény, ugye zenekar, tánckar, vagy énekkar, vagy mindkettő, hát ugye színészek, tehát ez a műfaj is megkívánja azt, hogy sokan legyünk a színpadon, hát ha ez nem így történik, akkor az vicces lenne, és
1: az nem operet,
2: így ahogy mondod, úgyhogy tényleg, és tök jó, hogy ilyen sokan vagyunk már, és hát azért szeretnék munkát adni mindenkinek, úgyhogy így sokan utazunk, meg sokan megyünk, meg hála Istennek mindenkinek, meg is próbálom ezt így teljesíteni, úgyhogy tényleg nagy társulat lettünk.
1: Azért ez egy nagyon szép misszió, akár hogy is nézzük ezt az elmúlt 9 évet. Van egy állandó helyetek, tehát egy bázisotok.
2: Igen, igen.
1: Majd mindjárt ezt is elmondjuk, meg weboldalt, mindent el fogunk mondani, hogy hol lehet az összes előadást megnézni, meg hol lehet benneteket látni természetesen, de pont azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy felelősség. neked, meg a férjednek is hogy fenntartani egyre, egy ilyen egyre nagyobb csapatot. Ezt jobban érzitek évről évre?
2: Igen, igen, egyre, ahogy bővül ugye a társulat.
1: Mert egyre több emberért
2: felelünk. Egyre több emberért felelünk, és ugye egyre komolyabbá válik, vált a működésünk, egyre több mindent várnak el tőlünk, és egyre több mindent várunk el mi is magunktól, és hogy ne legyen visszaesés, vagy hogy tudjuk tartani azt a formát, azt a helyzetet, amit eddig képviseltünk, vagy ameddig eljutottunk. Szóval ez egyre nagyobb teher egyébként. Egy édes teher, nem azt mondom, hogy ez egy rossz teher lenne, de igen, igen, így ahogy mondod, egyre nagyobb a felelősség, úgyhogy egyre nagyobb az izgalom, de én azt gondolom, hogy még nem torpantunk meg, úgyhogy remélem, hogy nem is szabad, nem is. Mindenesetre nagyon pozitívak vagyunk, és egyébként én vagyok a pesszimistább kettőnk közül, és a férjem fantasztikus típusú ember, tehát ő mindig kirángat ebbe. Ha egy kicsit ugye elszomorodok, vagy valami, hogy úr is, ez, jaj, nem tudom, ez nem fog menni, vagy dehogy is nem. Jó, jó, és kész. És akkor én már ezzel túl is rendültem. Igen, igen. Úgyhogy azért ez nagyon, nagyon jó, hogy így társak vagyunk egymásnak, és segítjük egymást sok mindenmel. Úgyhogy nem, nincsen idő arra, hogy elkenődjünk, vagy bármi.
1: Tudtátok ti, hogy mibe vágjátok a fejszéteket?
2: Nem, hát biztos, hogy nem. Sokan mondják, hogy úristen, hát ezt át se vennénk tőletek, hát ez egy lehetetlen misszió, ez lehetetlen vállalás, hát egy őrület, de közben meg vannak olyanok, hogy érzem, hogy többet szeretne a társulat is, több előadást szeretnének jobban ide kötődni, tehát amikor van olyan frekventált művész kolléga, aki mondjuk egy budapesti színháznak a tagja most név nélkül, és azt mondja, hogy én titeket tekintelek az anyaszínházamnak, milyen jó lenne, meg tudnék ebből élni, mert sokkal jobban tudok itt dolgozni, jobban érzem magam, családiasabb a környezet, egészen más a mi attitűdünk, így együtt harcolunk ezért
1: hát
2: a színházért.
1: Hát az Aranka is ezt mondta.
2: Igen,
1: tegnap,
2: tényleg?
1: Hogy családias az, hogy azt mondta, hát ugye van mögött legalább 60 év.
2: Így van.
1: Amit eltöltött egyéb színházakban, meg a pályán, és azt mondta, hogy itt érzi magát a legjobban.
2: Jaj, de jó.
1: És hát azt még nem is mondtam neked, hogy Kállai Bori is volt itt. És akkor is azt mondta, hogy imádja Rátonyit, mármint a társulatot, de hogy szeretne több darabban
2: igen,
1: is.
2: Igen, hát ez profánul hangzik, de hát ez pénz kérdése. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy annyira jó lenne, hogyha már tényleg, hát ugye majdnem 10 éve működünk már, és tényleg letettünk az asztalra nem kevés dolgot, úgyhogy én annyira boldog lennék, hogyha ezt már úgy komolyan venni a szakma is, meg hát azok a régiók, ahol ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk támogatni egy ilyen kezdeményezést, egy ilyen csapatot, egy ilyen társulatot, ahol ilyen sok, tényleg olyan színművész kolléga, olyan a zenés műfajnak olyan művész kollégái dolgoznak, akik megérdemelnék, hogy ők, tehát nem az, hogy mi üzleti szinten, vagy vállalkozás szinten, engem ez nem is érdekel. Engem a színház csinálása érdekel, és hogy tényleg, hogy tudjunk több munkát adni az embereinknek, hogy legyen több lehetőségük arra, hogy igazán jól érezzék magukat, hogy nem csak mi egy nagy család vagyunk, és imádjuk egymást, és szeretünk együtt lenni, hanem mondjuk jelesül például tudunk pénzt keresni, vagy ebből valamilyen formában megélni. Tehát ez lenne nagyon jó, szóval ez egy távoli cél, hát bízom benne az ember, mit csináljon, hát bízik, abban jobb
1: jogos,
2: lesz.
1: Jobb is. Ja. Kell, hogy jobb legyen. Mennyi darab, futódarab van most?
2: Az a jó, hogy egy magánszínház, vagy legalábbis én így gondolkodom, soha nem veszi le a darabjait. Tehát aha. Én például el nem hagytam darabot, tehát amit mi kezdeti időszakban.
1: Tehát 9 évben?
2: 9 év, ami megvan, az gyakorlatilag hát szinte kivétel nélkül, sajnos egy darabot kellett levennünk, de azt sem úgy vettem le, hogy elfelejtettük, ott van fenn a honlapunkon, csak az nagyon komplex az előadás, és úgy gondoltuk, hogy majd, hogyha ezt újra elővesszük, akkor mi tudom, egy kicsit már át fogjuk rendezni, vagy valami. Egyébként ez az Elvesztett Szerelem című ős bemutatónk, ami egy különleges színfoltja a mi életünknek, csak nem nagyon tudtuk tájolni, kicsit bonyolult volt az egész, úgyhogy azt parkolópályára tettük, de az összes többi darabunk létezik, megvan, és szépen bővülünk. Tehát most, ahogy kérdésedre válaszoljak, azt hiszem 13 féle darabunk van, ebben benne vannak a zenés gyerekelőadások is, a legutóbbi bemutatónk, amire egyébként nagyon büszke vagyok, mert az egy nagyon-nagyon jól sikerült produkció lett. Most nem mondom, hogy a többi nem, mert mindegyik szívem csücske, de itt a nagymamáról beszélek.
1: Igen, igen, gondoltam.
2: Igen, ugye? említetted Kálai Borit, tulajdonképpen a tavalyi évad végénk bemutatója volt, évad végi bemutató volt, és az a különlegessége ennek a darabnak, hogy a zenés változatot játsszuk mi, amit legutóbb az Operett Színház játszott Németh Marika főszereplésével. Uh-huh. Egyébként még egy kis adalék, hogy én ebbe a darabba kezdtem a pályámat 90-ben, az Operett Színházba akkor kerültem. Aha. Oda, 90-ben volt ez a darab Németh Marika főszereplésével, akkor Iglódi István tanár úr rendezte a darabot, és én mint ilyen kislányka kerültem oda, ugye akkor elsős színművészet és főiskolás voltam, és képzeld, hogy ebben a darabban a akkori stábból Halász Aranka játszott azt a szerepet, amit nálunk 35 év múlva megint játszik, illetve most ő játsza. Én már természetesen a kislány szerepkörben kinőttem, úgyhogy én akkor a Lehocki Zsuzsi játszott a Szerafina szerepét, úgyhogy én most azt alakítom ebbe, és azért vettem elő ezt a darabot, mert meg szerettem volna hálálni a Borikának azt, hogy velünk van, Kálai Borinak. Szeretem volna neki egy olyan szerepet adni, ami igazán méltó hozzá, egy zenés. Én azt gondolom, hogy talán a nagymama szerepe az minden idősebb színésznő, színművésznő álma, mert tényleg egy olyan ajándék. Én látom, hogy ő minden egyes előadást hogy él, meg uh-huh. hogy játszik, meg az egész élete, az meg egész szakmai készülne. Élete, hogy készül. Tehát én, és tényleg annyira aranyos, mert milliószor elmondta már minden műsorban, ahogy említetted, gondolom akkor itt is nálad beszélt erről, hogy ez igen. milyen fontos, és mennyire szereti. Igen. Úgyhogy, igen. úgyhogy ez volt a legutolsó bemutatónk. Idén sajnos nem tudtam bemutatni darabot, de hát természetesen a fejemben azért van egy csomó ötlet, úgyhogy remélem, hogy a jövő évadot úgy kezdjük, hogy összejön rá az a kis pénz, amit én erre szánok, és be tudunk mutatni.
1: No, én örülök, hogy beszélsz erről, meg kinyitsz egy ajtót, mert nem minden nap láthatunk be egy társulat működésébe a kulisszák mögé. Csak hogy értsék a hallgatók, azért ez pénz, macera, igen. Elképesztő munka összehozni egy darabot nulláról.
2: Igen,
1: a bemutatóig, igen. és ezt is csak, hogy értsük a működést, ez úgy működik, hogy van egy repertoárotok sok-sok darabbal, az igen. ki van ajánlva különböző igen. műfázaknak, színházaknak, vidéken, meg fellépő helyeknek, és akkor ők mutatnak rá egyre, hogy mit kérnek?
2: Van ilyen is, meg vannak most már szervezőink, akik viszik az előadásainkat, úgyhogy én is magam is ajánlgatom, ha bár a legkevesebb idő erre jut egyébként, mert ugye én a színház ügyeivel, az egyeztetéssel, a mindennel is foglalkozom, ha bár vannak segítőink, tehát van nekünk azért művészeti titkárunk, ami nagyon fontos, tehát a művészeket ő egyezteti, de hát szóval nagyon sok háttérmunka van.
1: Persze,
2: nagyon sok háttérmunka van.
1: Hát és ugye a marketing része, nekem mindenki azt mondja itt, az összes alkotó esténként, hogy nem az a, még talán nehezebb a eljutatni az emberekhez a mai hatalmas zűrzavarban, meg hangzavarban. A produktumot, legyen az egy könyv, egy színdarab, bármi. Egy dal. Nagyobb meló, mint megalkotni.
2: Igen, sokkal nagyobb meló, igen. Ez nem is, ugye ez egy külön szakma. Igen. Tehát tálalni, meg marketingelni valamit. Tehát az ember valamilyen szinten beletanul, mert mit tudom én, egy amatőr szinten, de például ez is egy nagyon nagy nehézség, hogy manapság már nem is nagyon lehet eladni, mert most már az dívik, hogy bérelni kell, aztán meg egy végképp egy másik üzleti szegmens.
1: Még nagyobb rizikót,
2: hogy aha. még a jegyértékesítés, még akkor béreljél, de foglaljál le előre egy évre egy művelődési házat, mert ugye mindenki, ezek a produkciók, mindenki hát próbál igen. időpontot találni, igen. helyszínt találni.
1: Mindenki életben akar maradni.
2: Hát szóval nagyon sok. Úgyhogy itt már nem is beszélek arról, hogy szegény férjem gyártja például a díszletünket. Tehát ez úgy néz ki, hogy
1: komplet családi vállalkozás.
2: Tehát, hogy mit tudom, hónapokig kimegy a raktárba, ahol mi raktározunk, és éjjel, este, amikor már nincs ott mozgás, mert nem csak mi tároljuk uh-huh. ott a dolgainkat, hanem millió más ember is, mindenfélét. Kimegy, amikor már nincs ott mozgás, és akkor szépen esténként gyártja a díszletfalakat, meg a díszleteket. És akkor jön a mi díszlettervezőnk, a Perlaki Robi, aki maga kis 82 évével, meg az elmúlt 800 díszletével, amit már megalkotott, megpróbál ezekből a szerkezetekből egy igazi díszletet csinálni, varázsolni, tényleg, hát olyan technikákat, meg olyan, mit tudom én, festéseket, meg nem tudom, miket csinál ott, hogy tehát akkor meg feléled, és megéled, és megélénkül, és igazán díszletté válik az a szerkezet, amit az én férjem ott éjszakánként összerak, és csodák lesznek, hát imádom.
1: Elhiszem, meg megértem, hogy miért. Hogy van ez, hogy a ti anyaszínházatokban, vagy a helyeteken, ugye, ahol Csákvár?
2: Csákváron, igen.
1: Ott hány kilométer Pesttől?
2: Nincs olyan messze, 51 néhány kilométer.
1: Aha, okay. Tehát simán el lehet,
2: simán el lehet jutni. Egyébként nagyon nagy öröm, hogy ez alatt a pár év alatt, ugye Csákváron 2020-tól létezünk, és pont ebben a nyomorult Covid időszakban nyitottunk október 1-én, idősek világnapján Csárdás királynő előadással, mi mással nyithatna egy Rátonyi Robert Színház, és az a lendülettel be is zártunk fél évre. Uh-huh. És utána ugye ezt a fél évet követően aztán azért folyamatosan ment a működésünk. Szóval ez alatt a 6 év alatt, ugye most a 7. évadunk kezdjük, jól mondom, nagyon, nagyon sok minden kialakult. Tehát egyrészt otthonunk lett. Tehát abban a kisvárosban, az 5000 fős kisvárosban, minket már úgy szeretnek, mintha oda van. Egy csomóan kérdezik, hogy jaj, hát láttalak itt, vettetek itt házat? Hát mondom, dehogy is. Hát,
1: színházat vettük.
2: Nem, hát mondom, nem költöztünk még le, ugyan már olyan gyakran vagyunk ott, hogy tényleg a helyiek
1: azt jöttök, mentek.
2: Jövünk, megyünk, hát nem csak a színház miatt, hanem azóta mellett stúdiónk, gyerekeink, 30 gyerek jár hozzánk stúdióban. Úgyhogy nagyon sok minden alakul.
1: Na jó, hát itt, mert hogy ebből sok minden kinőhet az alkotás, hát ugye igen, bennetek meg, aki már meg benne van az állandó alkotási kedv, az nem is fog változni, valószínűleg már így marad.
2: Igen. Nincs más opció.
1: De mi, ahogy van, és hogy ott akkor minden héten vannak előadások?
2: Nem. Tehát ugye, mint ahogy itt említetted, és arra akartam rákapcsolódni, hogy most már nem csak Csákváról meg környékéről, hanem bizony Budapestről és az ország távolabbi részéről is jönnek Csákvárra megnézni előadásokat. Uh-huh. Ez nagyon-nagyon nagy öröm és büszkeség számunkra. Szóval ez egy olyan érzés, hogy ez valamit el sem tudom mondani. Holott, ugye mi járunk sok helyen az országban, tehát mindenhova tájolunk. De ez nagyon nagy öröm, hogy a mi kis anyaszínházunkba eljönnek, mit tudom én, Sopronból, vagy éppen Barcsról, vagy Kaposvárról, vagy Székesfehérvárról, szóval sok helyről, úgyhogy ez is egy olyan pont, ahova eljutottunk, hogy minket ott megnéznek. Nincs sok lehetőségünk, mert ott ez egy kis önkormányzat, aki próbálja ugye ezt fenntartani, mert ez egy művelődési központ, igen, ahol igen. Mi ott székelünk, de hát ebben a művelődési központban ugye nyilván más is
1: történik.
2: Zajlik az élet, tehát nem csak mi működünk, úgyhogy ezeket az előadásokat ki kell fizetni, ugye jegybevételből nem feltétlenül jönnek ki az előadások költségei, úti költségek, meg jogdíjak, meg minden egyéb van, amit most nem is akarom a hallgatókat ezzel untatni, szóval azért ezt a önkormányzatnak ki kell termelni, ugye? És hát szóval nem tudunk, tehát akármennyire is lenne lehetőség több előadást ott létrehozni, tehát az mindig egy plusz költség az önkormányzatnak, és nem akarunk ekkora terhet rájuk, meg nem is tudnak nagyobb terhet. Tehát ilyen havi szinten egy-egy előadás van, meg az összes premierünk, tehát ha premier van, akkor az ott vannak, akkor oda beköltözünk a főpróbaétre.
1: Jó, a lényeg, hogy nincs olyan hónap, hogy ne legyetek.
2: Nem,
1: tehát aki benneteket
2: nincs.
1: Látni akar, az
2: azért ott, az igen,
1: látszott.
2: Igen.
0: A Schlagerkult. Hajlag.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. A fővárosi vízművek szerint a legnagyobb terhelés jellemzően azokban a zónákban jelent meg, ahol sok kertet öntöztek, medencéket töltöttek fel, vagy egyszerre több nagy vízigényű tevékenység is zajlott. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, míg 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter trió, valamint Behumi Dóri is. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Teremi Trixinek még inkább örülök. Rátonyi Róbert színház alapítója, direktora.
2: Igen,
1: művészeti
2: köszönöm.
1: Vezetője, mindenese. Igen. Te vagy ugye a sok-sok darabban, amit visztek az országban szanaszét, és hát Csákváron van egy állandó színház,
2: a
1: művelődési házban, hogy meg lehet melleteket minden hónapban találni, ugye, hogy beszéltük. Én nagyon egyrészt mindig is szerettem a ti missziótokat, már csak a Rátonyi iránti tiszteletből is. Szerintem a nevetek is jó, nem beszélve arról, amit értékrendben képviseltek, vagy művészi
2: igen.
1: hitvallásban?
2: Igen, szerintem ez fontos, igen, tehát érték megőrzés, tehát
1: hídépítők igen, vagytok, igen. Akik a múltat kötitek szeretnénk. Össze a jelennel, és építitek közben a jövőt.
2: Igen, szóval én nem nagyon fontosnak tartom azt, hogy a régiekről beszéljünk, hogy életben tartsuk őket. Ráadásul egy ennyire ikonikus művész, mint a Rátonyi Róbert, és te is beszélgettünk erről már régen, hogy tudom, hogy szereted, olvastad
1: és aki a könyvét. Sose találkoztam vele?
2: Sose találkoztam
1: most díjazott igen. színésznőtöknek, hogy ő még ugye játszott vele.
2: Ő még játszott vele, és képzeld, én se találkoztam Robi bácsival soha, pedig ugye egy gyerekkori imádott művészem, tehát én gyerekkoromban a televízión keresztül találkoztam vele, és egyetlen egy lehetőség lett volna ővele találkoznom, amikor az Operett Színházba kezdtem a pályafutásomat, itt már az előbb említettem, hogy ez a 90-es évek uh-huh. eleje, és volt egy darab, amiben én voltam a címszereplő, a Zsákba macska, tulajdonképpen az volt nekem az első ilyen nagy kiugrás, azt hiszem 91-ben volt, és az ifjú Robiék, a

0: láttam róla tévéműsorokat, de ezért fontos, hogy tovább viszitek életben, tartjátok a nevét is.
1: Igen, így van. Ez... az egész életművét, és gyakorlatilag ezt a díjat is azért hoztuk létre 2023-ban, ugye akkor volt a századik születésének századik évfordulója, hogy az ő, tehát hogy ezt az értéket, az ő művészetét őrizzük valamilyen módon, adjuk át az utókornak.
0: Ezt minden évben megkapja valaki?
1: Hát, őszintén szólva, ez volt a terv. Ugye 2023-ban az évforduló egy csodálatos ünnepség volt az Uránia Filmszínházban, tényleg egy nagyon nagy méltó ünnepség, még Galambos Erzsiét, még olyan pályatársak nyilatkoztak, meg voltak meghívva, ami fantasztikus volt, Szinetár tanár úr, hát egy csodálatos este volt, és ott adtuk ki a díjat Peller Károlynak.
0: Igen.
1: Aki szerintem nagyon megérdemelten kapta meg ezt a díjat, és nagyon örültünk, hogy mind a négyen, a kuratőrium, mind a Rátonyi Hajdi, Robi, az én párom is.
0: Hogy ők benne vannak,
1: igen,
0: a
1: így,
0: két
1: mi
0: Rátonyi
1: gyermek. Hát egyértelmű, hát nélkülük ezt nem is lehetne ezt az egészet, és nagyon jó, hogy ennyire partnerek, és ennyire segítik ezt az egész dolgot, és annyira egy öntetően egyetértettünk. Azóta is voltak felvetések, igazából... igen, nem adtuk ki azóta, most lett kiadva.
0: Akkor ez most ilyen
1: három éves ciklus, de tervben az van, hogy szeretnénk gyakrabban ezt kiadni. Aha. Ennek meg kell találni ugye az anyagi forrását sokszor, illetve a helyzetét. És most én úgy gondoltam, hogy itt eljött az idő, hogy az Arankának ezt kiadjuk.
0: Uh-huh. Örülök, azt mondta, nem tudott róla.
1: Nem tudott róla, senki nem tudott róla, csak ugye nyilván a Hajni meg a Robi, akikkel ezt megvitattuk, a kuratórium tagjai, senki nem tudott róla, ez egy teljesen meglepetés volt a társulatnak is, és az évad záró előadásunkon, ami most volt június 6-án Csákváron, a színházunkban is nagyon jó volt, mert egy Marica grófnővel zártunk, amiben az Aria Lotti nénit játsza, ami egy, tehát ha azt mondom, hogy a Vörös Editke csodálatos primadonnánk, tényleg egy fantasztikus művésznőnk, ő a Marica grófnő, de általában véve ez az előadás majdnem, hogy a Lotti néniről szól, mert olyan alakítást csinál az Aranka, hogy hát egyszerűen kész, elviszi a tejföl, tehát nem lehet ezt másképpen fogalmazni, Ari fantasztikus energiákkal bír, és olyan vicces, és hát szóval óriási sikere van, úgyhogy gondoltam, hogy na, itt van az alkalom, hogy egy ilyen sikeres előadást követően otthon nálunk a színházba átadjam ezt a díjat, és úgy mondtam nekik, hogy képzeljétek el, van itt egy házaspár, akik itt ünneklik a házassági évfordulójukat, és még kérek szépen egy kis türelmet az előadást követően, mert én ennek a házaspárnak átadok majd egy ilyen kis oklevelet, hogy jaj, eljöttek a világ végére valami pápa mellől, hogy most ők itt ünnepék, stb. És mondom, kérlek benneteket, hogy hát a előadás végén még ne álljatok el, meleg van, minden, és ezt bontam be nekik, és egyébként ez így is volt, hogy itt két, és de ezt egy percben lezavartam szegény házaspárti, és utána fölrohantam a színpadra, és akkor elkezdtük ezt mondani, és már láttam, hogy Ari már nyuglom, hogy már mennék le a színpad, és kész, amikor ezt meghallott, és fölhívtam ott a Rátonyi Hajnit, és minden, és ezt meghallott ezt a dolgot, hát majdnem elájult, de ez nem csak neki, olyan vastaps volt az egész nézőtér állva csápolt, és hát a legnagyobb öröme az volt, hogy titokban meghívtam a lányát, Kokas Pirit, a Pirikét, igen, aki szintén színésznő. Hát kész, és akkor utána megünnepeltük, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került, Ari nagyon-nagyon megérdemelte, mint művész, mint ember, egy életműdi, hogy ezt neki átadhattuk, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és úgy látom, hogy ő is.
0: Egyébként ebben a társulatban sok régi harcostárs van az operettes időszakodban, vagy a életedből? Mert Ari ilyen?
1: Ari ilyen, Ari a legrégebbi harcostárs. Igen, Faragó Topi is már ugye egy, az én generációm vagy kicsivel több, ő vele is ugye az Operett Színházban, meg főleg hát ugye már többen kiestek közülünk, akik már nem annyira aktívak, mint például Benkóczi Zotyika, ő is velünk dolgozott még, és főleg inkább az én generációm, ugye Kálai Bori, akit említettem, ő is egy régi, és főleg inkább az én generációm maradt, meg most már csatlakoznak be a fiatalabb művészek, de ugye főleg a Rátonyi est kapcsán a Benkő Péter is dolgozott még velünk, ugye ő nem színdarabokban, csak a Rátonyi esten. Igen. Most így hirtelen pörgetem az agyamot, hogy úristen, mert ilyenkor szoktam elfelejteni, Jézus Mária, kiadni valakit,
0: aki meg a weboldalt.
1: Fontos. Igen. Tehát úgy a színdarabjainkban én azt gondolom, hogy az Ari, Szirtes Gábor például, ő is egy régi, a Szinetár tanár úr rendezte még nekünk, az is ilyen több mint három évtizede, a Vígőzvegyet, az egy nagyon ikonikus előadása volt az Operett Színháznak, vagy nyolcszor voltunk bele Japánba, bejártuk bele a fél világot,

0: csodálatos rendezése volt az tanár úrnak, tényleg a régi nagyok, mindenki, a Kalocsai Zsuzsi, Oszvad Marika, mindenki benne volt, Harsányi Frigyes, Hidvégi Mikis, hanem régi nagy operett színházi kör, úgyhogy... De nem is tudom, miért csatlakoztam most a végözőnyire.
1: Ami kérdeztem, hogy kik a régi játszótársak,
0: Szóval,
1: szövetségesek.
0: Igen, tehát hogy a régi operaszínházban például Marikával is, hát most ugye újévi koncertünk is van, most már ötödszörre szerveztük meg, most a Marika volt a díszvendég, a sztárvendég, most legutóbb januárban.
1: Szívesen jönnek? Hogyne,
0: én úgy érzem, hogy igen, hogy mindenki, mert egy multidézés zajlik, egy nosztalgia, egy Csere Laci, hát szóval sok mindenkivel dolgunk, és nagyon a krém.
1: Hogy képzeljük el a direktori életet, hogy ez azzal is jár, hogy a sok önjelölt művész folyamatosan írogat, meg hívogat, hogy szeretnénk játszani, meg...
0: Vagy. És azt kell, hogy mondjam, igen.
1: Hát mi naná.
0: Jaj, igen, de nekem ez nem teher, én imádom ezt, és általában válaszolok is. Vagy egyébként meg, például ma is volt egy kis fiatal lány, mondjuk ő nem önjelölt, hogy egyébként egy kollégáinknak, zenész kollégáinknak a lánya, és nagyon örültem, hogy eljött, mert nagyon fontosnak tartom, hogy én is, ugye nem tudok annyi helyre járni, hogy lássam a fiatalokat, és kell az utánpótlás. Hát ez a műfaj, ez így fog életben maradni, hogy vannak fiatalok, akik ezt szeretik mi is, és vannak fiatalok, akik legyenek is. És vannak olyan fiatalok, akik van erre érzéke. Nyilván mindenki kezdő megtapasztalta, mi is azok voltunk, hát bele kell jönni,
1: valami
0: kell tanulni.
1: Benned is volt, mármint szenvedély a műfaj iránt.
0: Igen, meg kell egy habitus, és valamilyen szinten kell erre születni, de sok mindent meg kell tanulni.
1: Egyébként anno ez a fajta világ, ami az operetben van, már akkor is ilyen, minek nevezzük ezt? Rétegnek számított?
0: Már hogy most, hogy
1: amikor
0: érted?
1: Te elkezdted 90-ben ezt az egészet.
0: Nagyon sikeres műfaj volt ez, habár most nem tudom, hogy mire
1: hát,
0: gondolsz
1: hogy réteg
0: most konkrétan.
1: Vagy bulvárnak hát, tartották el a színé.
0: A szakmában. Igen, ez mindig valahogy egy ilyen réteg műfaj volt, de lehet, hogy azért, mert ez mindig nagyon sikeres műfaj volt. És egy nagyon komplex dolog kell hozzá, tehát bizony, itt nem lehet csak énekelni tudni, csak táncolni tudni, csak jó színésznek lenni, itt bizony mind a hármat kell tudni, és hát persze, hogy jaj, hát az opera, tehát sok leszólás volt is, van is, lesz is.
1: Ez a mai napig van?
0: Hát én igen, azt gondolom, aha, de a közönség ezt a műfajt mindig is imádta, és éltetni fogja, és szerintem ez a műfaj mindig is élni fog, és ez a komplexitás, ami kell hozzá, szóval itt akkor lesz igazán ez a műfaj hiteles, és akkor tudják, én úgy gondolom, kevesen igazán jól csinálni, hogyha ez egész mind működik, tehát a jó mozgás, a jó ének hangi adottságok, és hát a jó színészi adottságok, igen, tehát ez semmelyik nem hiányozhat és hibázhat, mert akkor már nem az, akkor már nem az, akkor már kezd önjelölté válni, kezd cikivé válni, igen, és rossz lesz. Tehát azt arra senki nem kíváncsi. Úgyhogy ezeket a művészeket kell megtalálni, akik mind ezzel bírnak. Rendelkeznek.
1: Hát, igen, a közönség a jó előadásra kíváncsi. Amit hall a többiektől. Te azt mondtad, hogy nem jutsz el, meg nincs annyi idő, hogy nézegesd a többieket, de van rá precedens, hogy elmész megnézni más társulatokat?
0: Persze, azért igen, és kíváncsi is vagyok, és megpróbálok azért képbe lenni, tehát hogy nem abba a hibába esni, hogy csak azt látni, amit mi képviselünk, és csak azt gondolni, hogy az a jó, hanem nyitott lenni a világra.
1: És tudni kell, hogy mi van a
0: piacon. Igen, ettől függetlenül én még azt gondolom, hogy én így szeretnék színházat csinálni, hogy egy szinten meghagyni a klasszikum mentén a dolgokat, a rendezéseket, és olyan embereket hívok, akik így gondolkodnak, mint én, és én hiszek ebben. Én ezt mindig is mondom, hogy én hiszek a klasszikum erejében, tehát hogy ez élni tud a mai világban is, és nem csak az idősebb generáció élvezi azokat az előadásokat, amik korhűek. Tehát, hogy én szeretem, ha úgy van megcsinálva, amikor játszódik abba az időbe, abba a ruházatba, abba a jelmezbe, abba a díszletvilágban, hogy menjünk vissza, nosztalgiázzunk, és én tudom, hogy ebbe bele kell kicsit érni mindenkinek, hogy elkezdjen nosztalgiázni. Már a mi generációnknak is vannak olyan helyzetei, hogy örülünk, ha nosztalgiázunk, és voltunk fiatalok, és mit tudom én, de nálunk nálunk idősebb generáció meg még jobban szeret nosztalgiázni, úgyhogy ennek mindig lesz keletje ennek a dolognak. Én
1: kérdeztem ezt az Alitól is tegnap, hogy ha te elmész és megnézel egy idegen társulatot, idegen színházban, akkor tudsz közönségé válni?
0: Abszolút. Én nagyon. Sőt, én nem is tudok kritikát megfogalmazni egy előadást követően, mert abszolút benne vagyok abban, és közönségével.
1: És lelkesedni is tudsz?
0: Mindenképpen. És utána ülepszik csak le bennem egy-két nap múlva, hogy most tulajdonképpen tényleg jó volt, de az, hogy én jól éreztem magam, az ott megélem, de hogy szakmailag ez egyébként nagyon érdekes, mert inkább közönségé válok, és nem szakmai szemmel nézem, az csak később. Tehát leesik az egész, és akkor elemzem így magamba, úgyhogy nem, tehát én biztos, hogy nagyon jó kolléga vagyok, mert én mindig minden, tehát hogy dicsérem az egészet.
1: De most a színházról beszélünk, és most már végén vagyunk egyébként, jó társaságban repül az idő, megvan. De hogy olyan is előfordulhat? Most innen jutott eszembe, hogy azért nagyon sok a műfajban tevékenykedő Hakni brigád van.
0: Igen.
1: Azért minden jártamban, keltemben, még én is belefutottam egy-kettőbe. Hajmási Péter, meg mindent énekelnek egyébként, amit kell. Szóval olyat láttál, hogy az jó?
0: Hát figyelj, de olyanra nem megyek el.
1: Nyilván azt nem is gondoltam, hogy most emiatt elutazol, de hogy mit tudom én, ha esetleg ti is arra felé vagytok, és úgy hozza az élet, hogy látni
0: nyilván,
1: kell a másikat.
0: Nyilván, persze.
1: Tehát láttál
0: persze.
1: Már köztük tehetségeset vagy jót? Vagy ezek tényleg olyan haknisták?
0: Hát,
1: azért csinálják.
0: Most, hogy így próbálok gondolkodni rajta, inkább ilyen szempontból, hát én nem is tudom, biztos, hogy láttam jót is, persze, biztos, mert egyébként meg a szakma is kerül olyan helyzetbe, hogy az ember elvállal olyan szituációkat, amit mondjuk úgy szakmailag nem annyira szeretne fölvállalni, de ő attól még nem rosszabb, mert belekerül egy olyan közegbe, ami mondjuk hát nem méltó ő hozzá. De ő attól még jó, meg ő attól még teljesít meg. Mit tudom én, tehát ilyet nyilván lát az ember is.
1: Te még senkit nem vettél fel úgy, hogy szépen énekelte a Hajmásit.
0: Nem.
1: Erre volt a kifejtség. No, de mindenféleképpen ilyen jó hangulatban szerettem volna zárni a beszélgetést, mert le a kalappal előttetek, hogy ezt így viszitek rendületlenül a színházat, nagyon sok csillogó szempárt kívánok nektek. Rátonyi Színház, hogy van a pontos?
0: Rátonyi Róbert Színház.
1: .hu.
0: Ja, www.rátonyirobertszínház.hu.
1: Oké, itt megtalálnak minden
0: meg
1: pontos.
0: Meg Facebook oldalunk is van.
1: Mindent lájkoljanak, szeressék őket, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit az imádott hivatásukba beletesznek társulatilag, azt a figyelmükkel viszonozzák. Úgyhogy ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is. Üdvözlöm a Sláger Rádió hallgatóit. Köszönöm.
1: Termi Trixivel beszélgettem, kedves hallgatóink, és megyünk majd Csákvárra is hozzátok természetesen.
0: Várunk benneteket.
1: Elköszönök Trixitől, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Teremi Trixinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több százezer család kap iskolakezdési támogatást, földrengés rázta meg a görög szigetvilágot. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős család gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fogunk bevezetni, ígérte a miniszterelnök. Júniusban 4 alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmasi járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és 4 eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak. Az ellenőrzött utasok kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, közölte pénteken a BKK. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostan hallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Közben a kisfiúról a járókelők gondoskodtak, később az édesanyja is megérkezett. A férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Közepes, 5,2 erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. Szilágyi Tibor családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangja köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A villamos pályakarbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. A lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között 19-es pótóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövés utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: És 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Szép szombat reggelt kívánok mindenkinek, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként a Well Hello slágere, Szalmár is az Odaút, jó reggelt!

0: hazamenni.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Kamilla és Mersa a Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás tér énekzene általános iskolába járnak.
2: Egy-két, há, és ha nem hat meg a hangen, ha megborzol a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezető, a második Ortutai Dóri, aki a műsorvezető, ennek a műsornak. Szia Dóri!
4: Sziasztok!
3: És itt van a két fantasztikus vendégünk, Kamilla és Merse. Sziasztok!
5: Hello!
3: Jaj, hogy keltetek föl ilyenkor? Magatoktól keltek, vagy órára?
6: Én magattól. Én órára szoktam, de így szombat, vasárnap, így magattól.
3: Hogy kell beállítani egy órát?
6: Hát ugye először is úgy kell beállítani egy órát, hogy ugye beírod, hogy mi van, vagyis hogy most hány óra van, és akkor ugye így tudja magától az óra, hogy mikor kell felkelteni egyébként. Uh-huh.
3: És hogy kelt fel egy óra, hogy oda megy, megrázogatja a vállat, Kamilla, kelt
6: nem,
3: fel.
4: Hajadat nem, hanem
6: szerintem úgy szokta, hogy valamilyen hangot ad, például nem tudom, egy ilyen csüngés, de egy videóban láttam, hogy valaki olyat csinált, hogyha nem kelsz föl időben, akkor kb. 15 nőrfegyver így sorozat lő rád. Meg olyan is volt, hogy egy ilyen bombát kellett hatástalanítani, hogy abba maradjon a csöng.
3: Jaj, de jó! Benneteket a szüleitek keltenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
6: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
3: Tényleg?
6: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyamba.
3: Egyébként volt már úgy, hogy elaludtatok valahonnan? Menni kellett volna akár suliba, akár valami reggeli programra, a zsúrra.
6: Igen, hát én már a suli végén már tegnap is volt olyan, hogy már majdnem bealudtam az asztalon.
3: A suliba?
6: Igen.
3: Nagyon kivagytok már, hogy pár hét van hátra, és nem, még menni kell?
6: Nem.
3: Nekem volt olyan, hogy elaludtam, és képzeljétek, mennem kellett volna dolgozni, és telefonon hívtak föl, hogy hol vagyok, és mondtam, hogy már elindultam. Mindjárt ott vagyok, egy perc múlva a villamoson ülök, és azt mondták, az lehetetlen. Mondom, miért? Mert a vonalas telefonon hívtunk.
4: Á, de rossz.
3: Tudjátok még, mi az a vonalas telefon?
6: Igen.
3: Az
6: igen.
3: Milyen? Hogy vonal van rajta?
6: Nem, hanem egy ilyen olyan telefon, hogy így be kell állítanod egy ilyen telefonszámot, és aztán pedig így fel kell venned.
3: Aha, és attól van vonal benne?
6: Uh-huh.
3: Ó, te láttál már ilyen vonalas telefont?
6: Igen.
7: Én is.
3: És ettetek is már?
6: Mi? Ettünk vonalas telefont.
3: Aha.
6: Hát picit olyan acélíze volt, de amúgy finom volt.
3: Tudjátok jó, hogy itt a Székreállókban nagyon-nagyon sokszor szoktunk hírekkel kezdeni.
6: Igen.
3: Nem is, hogy nagyon sokszor. Mindig egy hírt talál Ortutai Dóri, aki a Sláger FM hírolvasó szerkesztője, és ennek a műsornak a műsorvezetője, úgyhogy a Dóri hozott egy hírt, amiről mi beszélgetni fogunk.
4: Egy kísérlet során egy banánt útra küldtek egy rakétán keresztül, vagyis feltettek a tudósok egy rakétára egy darab banánt, hogy megnézzék, hogy hogyan viselkedik a súlytalanságban a banán.
3: Ne!
4: Tulajdonképpen a gyümölcs semmeddig nem ért el, tehát nem az volt a lényege, hogy feljutott az űrig, de mégis olyan látványos fotókat tudtak készíteni a banánról, ahogy benne van a szerkezetben.
6: Jézusom, Dóri! Volt egy majom is mellette?
3: Azt utána lőtték föl.
4: Imádom, hogy szeretitek az ilyen híreket egyébként. Szóval, na, hát az a lényege, hogy ez a banán tulajdonképpen semmeddig nem jutott el, de egy sztár lett belőle. Amíg persze egyben volt addig.
6: Így éppen látnak egy banánt, éppen valaki eszi a banánt, és akkor mindenki odaszaladt, hogy hogy képzeled ezt, megeszed a sztár banánt.
0: De egyébként hogy szétesett?
4: Hát igen, egy kicsit szét ment atomjaira, igen, mire visszaérkezett, mert tulajdonképpen csak a héja tartotta a belsejébe a semmit.
3: Egyébként ti láttatok már olyan embert, akit űrhajósnak hívnak?
0: Igen.
3: És az hogy nézett ki? Már nem élőben, hanem televízióban, élőben is elláttam.
0: Mivel ugye nekünk, ugye mi szoktunk menni valahova, egy ilyen táborba, vagy ilyen suliba, és akkor ugye oda rárajzoltak egy ilyen francia nőt, aki négyszer ment már az űrbe, és túlélte.
3: Az akkor igen.
4: Nem úr az űrbe, hanem egy nő
3: egy
4: az
3: francia hölgy az űrbe.
4: Nem tudjuk ki ő?
0: Nem.
4: Nem emlékszem.
3: A franciáknak van olyan űrhajós nője, aki már négyszer volt a világ űrben.
0: Igen, és túlélte.
3: Hát általában azért mostanában már túlélik az űrutazásokat.
0: Igen, de vannak ezek a fekete lyukak, amik bármikor tudnak
3: élni. Múltkor erről beszéltünk, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a vörös törpéről, meg a narancsárga
0: fehér
3: törpéről, meg ilyenekről beszéltetek, és mentem nagymamámhoz, és képzeljétek, a kertjében volt egy fehér törpe.
6: Jaj, ne!
3: De komolyan. De nem, ilyen kis szakállas kis kerti törpe volt, fehér színű fehér törpe, és azt hittem, hogy erről beszélt a Kamilla.
0: Nem, az ugyanolyan, mint a fekete lyuk, csak fehér színű. És ez persze kilöki, amiben van a fekete lyuk ellentétje. Mivel ugye fehér,
3: aha.
0: Meg azért is az ellentétje, mert az kilöki.
3: A másik meg beszívja. De mit lök ki? Tehát, hogyha a fekete lyuk beszív egy bolygót, akkor a fehér lyuk ki lök egy bolygót.
0: Igen.
6: Igen.
3: Ez a világ egyensúlya. Uh-huh. Ez nagyon jó.
4: És nincs olyan más színű? Csak fehér meg fekete van?
6: Hát van szürke is.
4: Na, de az mit tud akkor?
6: Azt nem tudom.
4: Szürke lyuk. Egér lyuk. Én csak ezeket
3: nem tudom. Dori mindig ezt mondja be, hogy dugó van az egér lyuknál. Nem, egér útnál.
1: Mindjárt folytatódik a székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók majadása szól, Kamilla és Mersa Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakástér Énekzene Általános Iskolába járnak.
1: Vállalnád, ha sztárban el lennél, hogy fölkössenek egy rakétára és kilőjenek az űrbe?
2: Hát csak nem akkor, hogyha Fortnite-ból lennék Pili.
1: A Pili az kicsoda?
2: Az egy ilyen banán, uh-huh. Egy banán ilyen szemekkel, meg kezekkel, és ilyen...
1: Szétszerven.
2: És ilyen... hát úgymond ilyen harcos banán.
1: Tehát harcos
3: ja,
1: banán.
3: Ja, igen, igen. Emlékszem, tudod, az elekszűnapján nagyotok.
2: Igen, igen.
4: Aztán milyen lennél, Kamilla? Milyen van?
3: Hát én leginkább, hogyha túlélném persze, hogy nem lenne szét, hogy nem rogynák szét... Mondjuk acélbanán lennék.
5: Ó, az mivel, kemény.
3: Mivel az legalább nem rogyná szét.
4: Hát az amikor lejön.
1: Milyen bizony. Állat szereti a banánt?
3: A majom.
2: Monkey.
1: De az biztos, hogy szereti?
3: Igen.
1: De
3: igen.
1: Mi, láttatok már majmot banánt enni?
3: Én láttam.
1: Hogy? Rajzfilmen?
3: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart tenni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
2: Igen,
1: a nőt?
3: Nem, a banánt.
1: Jó, a banánt. Jó, azt hittem, hogy a banán kezéből. Aztán milyen állat eszik még banánt? Oroszlán?
3: Az nem, az csak húst eszik.
1: Az húsevő?
3: Uh-huh.
1: De ezt honnan lehet tudni, a fogazatából?
3: Igen.
1: Nem, milyen fogazata van egy vadállatnak?
3: Egy vadállatnak ilyen éles, és onnan lehet tudni, hogy így van a vadmacskáknak, van így két ilyen lefele lógó foga, mint a kígyóknak, és két ilyen felfele.
1: Aha.
3: És akkor így...
1: A szemfoguk, igen. Az a szemfoguk. Uh-huh. És akkor azzal ragadozó, azzal ragadja el az állatot?
3: Igen.
1: Meg
3: igen.
1: Tudna enni, ha akarná egy banánt egy ragadozó? Ettől a fogtól nem lehet, ugye?
3: Hát, nehéz lenne.
2: Hát, szerintem csak ki kéne nyitni a száját.
4: Egybe lecsusszanna, nem?
1: Hogyha választhatnál, mivel etetnéd a kedvenc állatodat, banánnal vagy őzikével?
3: Banánnal inkább.
2: Én is banán.
1: Banán?
3: Utálom, amikor így ilyen filmek vannak. Egyszer láttunk egy ilyen kenguruszerűséget, és a krokodil hirtelen bekapta, amikor ivott, és a fején elkapta be.
1: Úristen! Ez természetfilm volt?
3: Természetfilm.
1: Hogy a krokodilnak milyen rossz természete van?
3: Egyébként nem rossz, de húsevő a krokodil is. Uh-huh. De úgy volt, hogy krokodil mozdulatlan volt, az a kengurufajta meg éppen ivott.
1: Aha.
3: És hirtelen... Mielőtt még el tudod volna menekülni, hirtelen a fejénél bekapta.
1: Úristen! Amikor egy banánról beszéltek, akkor hogyan rajzolnátok le?
2: Úgy, mint Pilit.
3: Inkább egy banánt.
1: Egy banánt.
3: Egy banánt rajzolni, egy banánt.
1: Lehet-e a banánt nemesíteni más gyümölcsel?
3: Igen, görögdinnye mondjuk.
1: Mert van görögdinnye és banán.
3: Ja, nem.
2: Csokis banán.
1: Csokival, tényleg csokival lehet házasítani.
2: Csokis epres banán.
1: Epres csokis banán,
4: jó,
1: nagyon
4: jó. De mondjuk, hogyha összeoltják a banánt mondjuk egy szőlővel, az hogy nézne ki? Egy hosszúkás banánon lógné?
3: Ilyen zöld, ilyen zöld.
1: Aha. Tudjátok, hogy itt a rádióban, ahol szoktunk dolgozni, van egy edzőterem is, és Arnold Schwarzenegger itt szokott edzeni. Ti, akik 9 évesek vagytok, tudjátok, hogy ki az az Arnold Schwarzenegger?
2: Igen. A Terminátorba.
1: Igen, ő volt a Terminátor?
2: Igen.
1: Én is úgy hallottam.
2: És amúgy az osztálytársamnak hallania kéne ezt.
1: Mert?
2: Mert akkor...
3: Folyton mert beszélgetnek szeretni. Ezekről.
1: A Terminátorokról?
3: Igen, meg ilyen filmekről, mint mondjuk a Stranger Things.
1: Figyelj, de az, hogy Terminátor, az franciául úgy mondod, hogy Terminátor?
3: Nem, azt nem tudom, hogy mondjuk.
1: Na most mutatunk egy képet Kamillának, hogy ismeri a bácsit.
3: Nem.
4: De valami gyerekes filmben is
1: igen,
4: játszott.
1: Igen, Ovi Zsaru.
4: Igen, az Ovi Zsaru.
1: Abban meg a asszisztensének voltam a magyar hangja. Följöhetne ide hozzánk most kontizás közben. A Terminátor milyen lennek, bekiabálna, hogy hasta la vista, baby.
3: Jézusom.
4: A bácsi most 78 éves.
1: 78 éves. Na várjuk, szeretettel.
2: Tanárunk Tünde néni szokta azt mondani, hogy aztán a vissza.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók majadása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A mai nap folyamán több órás napsütésre készülhetünk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz, most nagyjából 8 és 17 fokot mérhetünk, majd délutánra pedig 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A villamos pályakarbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgótarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövis utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva halad. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják. Benne pedig a Székrálók majadása szól, Kamilla és Mersa Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás tér énekzene általános iskolába járnak.
1: Tudjátok, hogy általában mindig egy kvíz kérdés sorozatot hömpölyít ide Dóri elénk, úgyhogy most a Merse mellettem ül, nem nagyon tud lesni, saját kultfilmből kell dolgozni. Mehet?
2: Mennyi 25 meg 15?
3: 25 meg 15, az 40. 40.
1: De ezt fej... Várj, bocsánat.
2: És mindenki lesi a papírról. Ezt
3: fej... Én nem láttam,
1: nem, sem. Én sem. Nem. De ezt tudtátok, vagy számológéppel adtátok össze?
3: Én már azt tudtam. Nekem nincs.
1: De meddig tudtok elszámolni?
4: Hát én...
1: 100 millió?
3: Ezer.
1: Ezer millió? Az már egy milliárd.
3: Nem ezer millió, hanem csak simán
1: ezerig.
3: Ezerig? Hát 2000-ig.
2: Simán.
1: Aha. És 3000-ig?
4: Hát én azt simán is. Tudnék egy millióhoz számolni, de ahhoz,
1: pénz kell.
4: Kellene.
2: Meg napok, nincs időnk erre.
3: Fú, mi egyébként van egy barátom, és ugye vele éppen szerettünk volna készíteni egy ilyen golyót.
1: Na!
3: A tökéletes földgolyó.
1: Ne! De
3: ez egy nagyon furcsa dolog, mert egy tökéletes földgolyó 100 000 dollárba kerül. 100 hogy? Dollárba. Nem a tudom, egy ekkora golyó 100
1: dollárba kerül.
2: De hogy? Meg kell venni? Vagy csak az alkatrészeket kell hozzávenni?
1: Meg kell
2: venni.
1: És abból csináljátok meg?
3: Igen.
1: A tökéletes földgolyót? Uh-huh. Úristen.
4: Meg van Japánban. Tudjátok, ott ilyennel fizetnek, de hogyha dollárba
1: kerül... Milyennel?
4: Hát a jen ott az...
2: Mi jennel?
1: Jó, nem, jennel. De jennel?
4: Tehát ott az a pénz, de hogy ha dollárra számítjuk, akkor egy ilyen kocka alakú, mi a neve, dinnye, az kerül vagy 1000 dollárba.
1: Olyan drága?
4: Igen, egy ilyen ekkora dinnye. Hát az vagy még, nem 500 dollár, bocs.
1: Az még drágább, mint egy tökéletes földgolyó. Tökéletes golyó alakú vajon a föld?
3: Tökéletes. Ezt ugye... Nem, az egyébként egy kicsit ilyen
1: tojás.
3: De az a földgolyó ugye úgy készül el, hogy kell hozzá föld, agyag és víz.
1: Golyó nem kell hozzá?
3: Nem.
1: Ja?
3: Hogyha van így ilyen, néha így le kell majd így simítani ilyen tojástartóval.
2: Aha.
1: Uh-huh.
2: Hogy szép legyen.
1: Hogy kerek legyen?
3: Igen.
1: És a föld, a kontinenseket is bele kell rajzolni, vagy már benne
3: nem,
1: van?
3: Nem, az nem úgy van.
1: Hanem hogy van?
3: Az sima barna.
1: A föld. De van benne óceán is, vagy egy golyó lesz, ami barna?
3: Egy golyó lesz, ami barna, de nem erről a földről szélek, ami most van itt, amin vagyunk, hanem más földről.
1: Milyen föld?
3: A föld, amin szoktunk járni.
1: Ja, hogy az olyan erdőben. Föld. Ja, én igen. Azt hittem, hogy a föld bolygóról beszélsz. A Merse is azt hitte, hogy csak egy golyó, egy földgolyó, tökéletes igen. Földgolyó.
3: Igen.
1: Jaj, értem. De hát azt meg tudod csinálni kézzel. Miért kerül olyan drágába?
3: Hát kézzel is kell, de nem tudom, hogy miért kerül olyan drágába. Olyan drágába. És egy nagy, kb. 2000-3000 dollárba kerül.
2: Hát azt hiszem, hogy utána nézünk.

0: Utána meg elkezdik a földújót, ami nagyon furcsa persze. Szóval kell nedves föld, amit először ki kell szárítani. Utána vízzel kell megformázni.
1: Annak mi értelme?
0: Nem tudom.
2: Figyelj, és mit keres ott egy macska tejszínhabbal?
3: Hát biztos, hogy csinálja.
0: Így kezdődik a videó.
1: Én keresnék egy másik videót.
3: Vagy lehet, hogy
0: mivel... És van ebből ilyen szürke golyó, ami így ilyen grafitceruzából készül. Az ugye ugyan, hogy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
2: 90, 100 forintnak, és 50 a fele. És ja, én azt láttam, nem, bocsánat.
0: És ugye ugyanaz a férfi készítette, de úgy van most már, én csak az egyik kísérletét mondom el, hogy kétféle port hozott, rakott mind a két vízben, mind a két porból, és egy kicsit belemártotta az egyik vizet a másikba. És utána, amikor kivette, ilyen zselé lett.
3: Amúgy azt a macskát, azt lehet, hogy ismerem, mert szokott nekem ilyen videót feldobni, hogy például ilyen, nem tudom, hogy például ilyen érdekességet próbál le, hogy például ezzel vagy azzal működik-e valami, és akkor az is egy ilyen macska, aki elkészíti. Egy ilyen macska, ilyen,
2: de
3: ilyen
2: hogy
3: full
2: de
3: nyugodt fejjel, és akkor így lapolgatja.
2: Ne.
3: És ebből pizzát süt, meg ilyenek.
0: És ebből Coca-Cola zselét is készítettek.
2: Azt mindenit. Na, ezeket megnézem.
4: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: csak a mi. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Kamilla és Mersa a Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás tér énekzene általános iskolába járnak.
1: Jöhet a következő kérdés.
2: Ki írta az Egri csillagok című regényt?
1: Jó, hát azért nem is töröd a fejed.
3: Jaj, ezt tudtam régen.
4: Nem ismerem.
3: Azt tudtam, hogy olyan kettő
2: majd olvasnotok hónapja. Kell, kötelező
1: mindjárt, ötödikbe már van. Hanyadikosok vagytok?
4: Harmadik.
1: Ja, jó van, akkor még nem tudhatjátok.
2: Akkor segíthetek.
1: Segíthet a dúl.
2: Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Mikszát Kálmán.
3: Jaj, a Jókai Mór.
4: A Jókai Mór az ugye ott van a
1: falon.
4: Képe.
1: Hát mert 200 éve született. Akkor ő írhatta?
4: Igen.
1: Mert kint van a képe?
4: Igen.
2: Vagy pedig
1: Gárdonyi Géza. Nem voltatok még Egerben?
4: Szerintem Gárdonyi Géza volt.
1: Hallottál már így róla?
4: Nem.
1: Majd fogtok. Hát kicsit nehezebb a kérdés. Nem is láttátok filmen az egeri csillagokat, Dobó
3: nem.
1: István?
3: Csak egy olyan pár pillanatot már. Mert még nem néztük meg.
4: Uh-huh. Én még egyet sem láttam.
2: Majd kötelező lesz olvasni.
1: Volt ilyen, hogy az egeri várvédő nők szurokkal öntötték le a törököket. Forró szurokkal.
4: Igen. Én csak az egri várat ismerem.
1: Uh-huh. Ez ott történt.
2: Ott történt.
4: De azokat a meséket nem ismerem.
2: Jumurcsák is ott voltam.
1: Igen, igen.
2: Félszem.
1: Meg Bornemisza Gergő.
2: Na majd.
1: Majd, jó, persze. Jöhet még egy utolsó kérdés.
2: És akkor melyik vár híres az egri hősökről?
4: Eger.
1: Ez
4: Eger.
1: Az! Hát ezt tudtad? Vagy csak sejtetted, kikövetkeztetted?
4: Nem, mivel ugye benne van egri vár, akkor, szóval egri, aha. Egyébként Eger várja.
2: Igen.
1: Várja mindig.
2: Egen.
1: De várjál, hogy akkor a budai vár, az kié?
4: A budai? Nem tudom.
1: Hát akkor a budaié, nem?
2: És a Diós Győri?
1: Az Miskolcé.
4: Diós D.
1: Igen, a Diós Győri vár Diós D. Jól van. És a Székreállók vár az kié?
3: A Székreállóké, és Hajdú Stevie, és Ortodai Dúri.
1: Igen, igen, meg Kamillái és Merséjé. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ma, hogy itt voltatunk veled. Micsoda, hogy itt voltatok velünk. Nagyon
4: itt
1: nehéz.
4: Veletek.
1: Itt voltunk igen. Veletek, úgyhogy ez a Székreállók volt. Nagyon-nagyon üdvözlünk, és köszönünk mindenkinek. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás. Egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok. Ezért most Székreállók, onnan egy nagyot kiáltok. Jó rádióval, Budapest kívánok!
0: Ez volt a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében, benne pedig Kamilla és Mersa voltak a Székrálók mai vendégei, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás téri énekzene általános iskolába járnak. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
1: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
4: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
4: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Gyásznapot tartanak Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együtt együttműködve 40 emberrel szemben szabta ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek. Ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Gyásznapot tartanak Ukrajnában egy nappal azután, hogy Oroszország a kijevi polgármester jellemzése szerint a valaha volt legerősebb támadást hajtotta végre az ukrán főváros ellen. A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és drón támadásokban a legfrissebb pénteki adatok szerint legalább 30 ember meghalt, majdnem 100-an megsebesültek és nagyjából 130 épület megrongálódott, írja a Reuters. Idén ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő orosz támadás Kijev ellen. A támadás mindössze néhány órával azután következett be, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, Moszkva masszív csapásra készül. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
8: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
9: A villamospálya karbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövis utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva halad. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. A szombat reggel mellé DMC és a Cake by the Ocean, ezt már is az ébredés mellé. Jó reggelt! Sláger!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és egy fontos info, hogyha vonattal közlekednek, hetekig nem járnak majd a vonatok Budapest és Veresegyház között. Pályakarbantartás miatt az S71-es és G71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, a főváros felé háromféle MÁV busz szállítja majd az utasokat Újpest központig, ahol közvetlenül át lehet szállni a 3-as metróra. A karbantartás során sineket cserélnek, majd vasúti átjárókat újítanak fel, valamint felső vezeték hálózaton és a pályamenti növényzeten is dolgoznak. A 150 millió forintos beruházásnak köszönhetően több mint 1300 méteren megszűnnek a sebességkorlátozások, így jövőben gyorsabb és megbízhatóbb lehet majd a vasúti közlekedés. Mindez tehát Budapest és Veresegyház között. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a hétvége mellé. Folytatjuk már is abba slágerével, One of Us, ez szól itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Dua Lipa slágere, a Training Season itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az énekesnő pedig május utolsó napján hivatalosan is összekötötte életét Kellen Turnerrel. A pop sztár és a színész kedvese egy londoni városházán mondták ki a boldogító igent, barátaik és családtagjaik szűk körében. A bulit pedig Szicíliában tartották. Napjaink tehát egyik legkeresettebb pop énekesnői Dua Lipát hallottuk, aki hát bízunk benne, hogy hamarosan majd Budapestre is ellátogat. És hogy milyen idővel számolhatunk a hétvége folyamán, azt mondom már is. Vasárnap is lesznek hosszabb, naposabb időszakok, de délután nyugaton és északnyugaton már futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Estére más tájakon is előfordulhat elszórtan egy-egy zápor. A nyugati északnyugati szelet sok felé élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban majd 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A mai napon 7 órától lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert itt felújítják az útburkolatot. Emiatt a budai végállomások felé közlekedő 5-ös, 7-es, 7-e, 8-e, 108-e, 110-es és 112-es, valamint a 133-e busz, valamint a 905-ös, 905-a, 907-es és a 933-as éjszakai járat Zugló vasútállomás megállóját a közúti forgalmi sávra helyezik át. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Vasárnap 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek majd az Oktogontól egészen az András út, Hősök tere, Kóskároly sétányútvonalon is. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számú 06303030958, a Zsédeni Adrián és a Fekete Rúzs pedig már is érkezik az óra folytatásaként. Itt a Sláger hétvégében, jó reggelt!

0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Milyen bizony állat szereti a banán?
12: A majom. Monkey.
11: De az biztos, hogy szereti?
12: Igen.
11: De mi, láttatok már majmot banánt tenni?
12: Igen. Láttam.
11: Hogy? Jó, rajzfilmen?
12: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart tenni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
13: Igen,
11: a nőt?
12: Nem, a banánt.
11: Ja, a banánt.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó vízerjáraton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Vízer kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Július első hétvégéje lesz az idei lóversenyszezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye. Az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
13: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Mai napon 7 órától lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert itt felújítják az útburkolatot. Emiatt a budai végállomások felé közlekedő 5-ös, 7-es, 7-e, 8-e, 108-e, 110-es és 112-es, valamint a 133-e busz, valamint a 905-ös, 905-a, 907-es és a 933-as éjszakai járat Zugló vasútállomás megállóját a közúti forgalmi sávra helyezik át. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Vasárnap 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek majd az Oktogontól egészen az András út, Hősök tere, Kós Károly sétányútvonalon is. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 8 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáki Attila, indítunk már is egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd nálunk Wolf Kati, jön még Post Malone slágere is. Most pedig Alex Warren és a Fever Dreams szól elsőként. Jó reggelt!
9: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ha útnak indulnak a fővárosban, akkor ugye július 1-e óta már csak mobilon fizethetnek a parkolásért, ugye a hétvégén nem kell parkolási díjat fizetni, de hogyha mondjuk hétfőn nekiindulnak, és eddig nem ültek autóban, akkor ne lepődjönek meg, ugye, hogy ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással. A budapesti utcákról egyébként több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés még 2024-ben döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rend módosításával. Én egyébként mindig mobilon parkoltam, hogyha a városba járok, nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel. 0-30-30-30-95-8-as. Ide egyébként várom a közlekedési információkat, ha hogyha útnak indulnának, akkor mindenféleképpen segítsék egymást a közlekedésben, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak. Bígész és a Jóvérgen pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Erik Iglesias slágere még hozzá. A Duel El Corazón szólt most az Ébredés mellé itt a Sláger FM-en. Nem sokára szét nézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd hozom Louis Schlagerét, aki egy német énekesnő, és érdekesség, hogy a művész neve, a Louis, a gyerekkori Bece nevéből jön. Leoni, vagyis oroszlán szívet jelent egyébként, innen érkezett az ő Bece neve. 14 évesen döntős volt a The Voice Kids német verziójában még 2017-ben, és mielőtt ismert lett volna, a német iskola dalversenyén saját szerzeményével országos második helyezést ért el, szóval nem kérdés, hogy hát egyenesen a nemzetközi piacra repítette őt a sikere. Jön a Get Lucky mindjárt itt a Slágeren. A hétvége első napja kifejezetten barátságos időt hozott, ma több órára kisüt a nap, csapadék sehol sem várható. A szél ugyanakkor érezhető lesz, az északi-északnyugati irányból sokfelé élénk, helyenként erős lökések érkezhetnek majd. 8 és 17 fokot mérhetünk jelenleg, délután pedig 25 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Mai napon 7 órától lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert itt felújítják az útburkolatot. Emiatt a budai végállomások felé közlekedő 5-ös, 7-es, 7-e, 8-e, 108-e, 110-es és 112-es, valamint a 133-e busz, valamint a 905-ös, 905-a, 907-es és a 933-as éjszakai járat Zugló vasútállomás megállóját a közúti forgalmi sávra helyezik át. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a De-Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Vasárnap 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek majd az Oktogontól egészen az András út, Hősök tere, Kóskároly sétányútvonalon is. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, hogyha kimozdulnának kicsit, vagy szabadtéri programot terveznének, akkor szerintem most ideális az időjárás, ugye túl vagyunk ezen a nagyon kemény hőhullámon. Jó hír, hogy most nagyjából a hónap közepéig ilyen 27 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, most nem is látszódik előre egy hónapra ilyen 40 fokos maximum, szóval érdemes kihasználni ezt a kellemes időjárást, és mondjuk szabadtéri programot tervezni, ebben is szeretnénk segíteni. Itt a Slágeren pedig zárjuk ezt az órát, Elton John slágerével, az I'm Still Standing, majd meghallgatjuk a legfontosabb híreket és információkat. Számítok önökre a következő órában is, én Csáke Attila vagyok. You

0: mert a Sláger FM.
1: Mert olyan emberi az egész rádió.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el.
0: Köszönjük!
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival!

0: Mozizz nasízz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 080-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Sláger FM.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Már dolgoznak egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, térképen mutatta meg a vízművek, hol fogyott a legtöbb víz. Mindenkit vár a Kultúrfröccs Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás. A fővárosi vízművek szerint a legnagyobb terhelés jellemzően azokban a zónákban jelent meg, ahol sok kertet öntöztek, medencéket töltöttek fel, vagy egyszerre több nagy vízigényű tevékenység is zajlott. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműve mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Júliusban ismét változatos kulturális programokkal várja a közönséget az Óbudai Társaskör kertjében a Kultúrfröccs Fesztivál. A rendezvénysorozat két színházi bemutatót és négy koncertet kínál a látogatóknak. Színpadra lép többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Sárik Péter Trió, valamint Behumi Dóri is. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
10: Vezessenek óvatosan. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Hétfőtől a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet haladni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt. Nosztalgia járatok közlekednek a hétvégén. A mai napon 14 órától 20 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, vasárnap pedig 13 óra 30 és 19 óra 15 között N4-es nosztalgia autóbusszal lehet utazni majd Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Vasárnap 14.45-től és 21 óráig az N19-es nosztalgia villamos közlekedik a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbaksebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat viszont lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre tér között. Hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem jár, a 28A villamos pedig az Új Köztemető, Kozma utca és Kada utca Maglódi út között nem közlekedik karbantartás miatt. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már is indítunk egy újabb órát, és bármikor játszhatunk, Ricky Martin belépőjegyeket nyerhetnek most tőlem, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Itt van már is elsőként a Black Eyed Peas slágere, tartsanak velem ebben az órában is, én Csáki Attila vagyok.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a legszuperebb kikapcsolás és hétvégi programok vannak terítéken most. Többek között ellátogathatnak majd a 11. Budapest Száv Fesztiválra, melynek keretében több száz résztvevő evez majd végig Budapest szívén a római parttól egészen a Kopaszigátig. Ismét megrendezik tehát immár 11. alkalommal Magyarország legnagyobb száv eseményét, a Budapest Száv Fesztivált. A résztvevők a hagyománynak megfelelően, tehát a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végig evezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e szápdeszkára, vagy rendszeres vízi sportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető. Én még egyébként soha nem szápoztam, így bevallom őszintén, de nagyon érdekel ez a program, és nagyon szívesen ellátogatnék ide, úgyhogy ajánlom szíves figyelmükben ezt a szuper hétvégi programot. Adri és a Szinglik éjszakája pedig itt a Sláger FM-en már is érkezik a hétvégi pihenés mellé. Jó időtöltést!

0: Ez volt Jamie Rockwell itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Már is szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd George Ezra érkezik, akinek a Shotgun című dala akkora brit siker lett, hogy 2019-ben a Brit Awards-on élőben is előadta méghozzá egy New Orleans-i fúvószenekarral, és ugyanazon az estén megnyerte a Brit Male Solo Artist díjat is, melyhez hát gratulálunk neki. Van egyébként egy saját műsora is az énekes előadónak, méghozzá a George Ezra and Friends, melyben egyébként más zenészekkel beszélgetnek a turnézásról, a karrierről és a zeneipar nehezebb oldaláról is. Vendégei között volt például Elton John vagy Ed Sheeran, ennek is érdemes utána nézni. Viszont George Ezrát már is meghallgatjuk, mindjárt jön tőle az Anyone For You itt a Sláger hétvégében. Vasárnap is maradnak majd a hosszabb napos időszakok, de délután nyugaton és északnyugaton már elszórtan futó zápor vagy zivatar lehet. Estére az ország más részein is kialakulhat egy-egy zápor, a nyugati északnyugati szél sokfelé élénk erős lesz, reggel 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok várható majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M1-es autópályán a terelt szakaszon Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Biske térségében a 34-es és 37-es kilométer között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, így nagyjából ilyen 3 kilométeres torlódásra számítsanak. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 72-es kilométernél szintén munkavégzés miatt csak egy sáv járható, itt nagyjából 5 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy csak türelemmel. A főváros útjairól pedig vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbányalsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában is. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

A Sláger FM-et hallgatják, jó pihenést és jó hétvégét mindenkinek a stúdióban, Csáki Attila, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz és játszunk, hiszen Ricky Martin koncertjére van egy páros belépőjegyem, nincs más dolgok, mint figyelni ugye a Sláger FM adását folyamatosan, és ha meghallják a Ricky Martin számot, akkor harmadikként kell telefonálni, és van még két kérdésem, hogyha erre is helyesen válaszolnak, akkor már is önöké a páros belépőjegy, tehát Ricky Martin budapesti koncertjére, úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon, szóval Slágerre pedig már is jön az óra zárásoként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Négy fős beszfél, Lazy Spa, Miami Airjet pesgőfürdő, toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan. Spórolj okosan!

0: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
1: Igen, emlékszem.
0: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
2: Székre állok.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Benneteket a szüleitekkel tenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
6: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
5: Tényleg?
6: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
2: Székre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A reklám után.
8: Bai Roxy cukrász, a mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
3: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
9: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
11: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan. Spórolj okosan!

0: Kiház!
1: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
2: Igen, emlékszem.
1: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: Székre állok.
4: A Sláger FM műsora.
5: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Benneteket a szüleitekkel tenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
8: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
7: Tényleg?
8: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
3: Székre állok.
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
0: Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok mindenkinek! A 74-es trolibusz a továbbiakban megáll a Veselényi utcában, az új Síp utca megálló helyen. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégén lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ilyenkor a szakaszt a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba. A második kerületben a Pasorét úton befelé a Gábor Áron utca előtt útszűkületen kell áthajtani a gázvezeték javítása miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felett Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot gázvezeték javítása miatt. A Tököli út után a Bátori István partnál új gyalogos átkelőhelyet is lezárták. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál távhővezeték felújítás miatt a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában pedig a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig egyirányú lett befelé a közösségi közlekedés segítése érdekében. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Jó hétvégét és jobb jelenést mindenkinek, indítunk már is egy újabb órát a stúdióban továbbra is Csáki Attila, és játszunk, hiszen bármikor érkezhet Ricky Martin száma, és ha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni. John Newman és a Love Me Again pedig már is indítja az órát, tartsanak velem! Sláger!

0: Hallo, es ist Capaldi hier.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a stúdióban pedig Csáky Attila, és egy nagyon szuper kikapcsolási tippet hoztam, ez már a jövő heti programok közül, de ellátogathatnak majd a Régiség vására, méghozzá az esztergomi piacra, július 12-én. Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a minden alkalommal várva várt, immár hagyománynak számító Régiség vásár. Ezen a vasárnapon is történetekkel teli kincsek, régiségek kerülnek elő, szekrények, fiókok mélyéről, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák, mindez majd július 12-én az esztergomi piacon. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Louis Capaldi után most itt van nálunk David Bowie slágere, Let's Dance! Ez jön már is most nálunk a hétvégi pihenés mellé.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Harry Styles újdonsága itt a Sláger FM-en. A nyár legnagyobb koncertjére nyerhetnek tőlünk ugye páros belépőjegyet. Most például Ricky Martin koncertjére van egy páros belépőm. Nincs más dolguk, mint folyamatosan figyelni a Sláger FM-et. Hogyha meghallják Ricky Martin zenét, akkor pedig harmadikként kell telefonálni. És hogyha bejutottak harmadikként, akkor már csak két kérdésre kell helyesen válaszolni. Hogyha ezt is sikerült teljesíteni, akkor már is önöki a páros belépőjegy Ricky Martin budapesti koncertjére. Úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon. Mindjárt Miley Cyrus érkezik nálunk a sorban, előtte viszont szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót a hétvégi időjárásról is. A mai nap folyamán több órás napsütésre készülhetünk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz, most nagyjából 8 és 17 fokot mérhetünk, majd délutánra pedig 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vigyázzon a magukra, jó utat kívánok mindenkinek! A 74-es trollibusz a továbbiakban megáll a Veselényi utcában, az új Síp utca megálló helyen. Hétköznapokon 17 órát, a másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégén lezerják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ilyenkor a szakaszt a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba. A második kerületben a Pasori úton befelé a Gábor Áron utca előtt útszűkületen kell áthajtani a gázvezeték javítása miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felett Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot gázvezeték javítása miatt. A Tököli út után a Bátori István parknál új gyalogos átkelőhelyet is lezárták. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál távhővezeték felújítás miatt a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában pedig a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig egyirányú lett befelé a közösségi közlekedés segítése érdekében. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit

Ez volt Kylie Minogue slágere itt a Sláger FM-en, aki pár éve egyébként Budapesten is járt, méghozzá Sziget Fesztiválon lépett fel. Én ott voltam és élőben is láttam és hallottam az énekesnőt, elképesztő show és elképesztő volt a hangulat, úgyhogy bízom benne, hogy még azért valamikor élőben újra meg tudom majd hallgatni Kylie Minogue-t. Itt a Sláger FM-en pedig már is zárjuk az órát, illetve játszunk is, hiszen a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek tőlünk páros belépőjegyet. Most például Ricky Martin koncertjére van egy páros belépőm, nincs más dolguk, mint figyelni a Sláger FM-et, hogyha meghallják Ricky Martin zenéjét bármikor, akkor harmadikként kell telefonálni, és hogyha harmadikként bejutottak, akkor még két kérdésre kell helyesen válaszolni, hogyha ezt is sikerült teljesíteni, azonnal önöki a páros belépője, tehát Ricky Martin budapesti koncertjére. Most pedig zárjuk az órát, hiszen nem sokára délelőtt 11 óra lesz, majd a Hooligan slágerével jön most nálunk az Illúzió. Számítok önökre a következő órában is, én Csáki Attila vagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, ajándékot küldött a börtönből a második kerület polgármestere. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán. Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgia villamos a pesti rakparton, vasárnaponként pedig az N19-es vonalon. A budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vasárnaponként az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia buszokkal is lehet majd utazni. Július első hétvégén a 60-as évek ikonikus bengáli villamosa közlekedik az N2-es vonalon, a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szombaton hajnalban rendkívüli esemény zavarta meg a keleti pályaudvar forgalmát, amelynek következtében átmenetileg korlátozásokra is szükség volt. A MÁV legfrissebb tájékoztatása szerint a vonatok többsége már ismét zavartalanul közlekedhet. A fennakadás következményeként a keleti pályaudvarról 5 órakor Egerbe induló Agria Interregio nem is közlekedett. Az utasok számára a vasúttársaság alternatív megoldásokat biztosított. A fennakadást egy hajnali vasúti esemény idézte elő. A közleményben azt írták, hajnalban egy a keleti pályaudvarra érkező mozdonyvonat behaladt az állomásra egy számára továbbhaladást tiltó jelző mellett, és megrongált egy váltót. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Az M1-es autópályán a terelt szakaszon Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Biske térségében a 34-es és 37-es kilométer között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, úgy nagyjából ilyen 3 kilométeres torlódásra számítsanak. Kicsit távol távolabb az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 72-es kilométernél szintén munkavégzés miatt csak egy sáv járható, itt nagyjából 5 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy csak türelemmel. A főváros útjairól pedig vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbány alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában is. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És még mindig játszunk, hogyha meghallják Ricky Martin zenéjét, akkor telefonáljanak harmadikként, és önöké lehet a páros belépő egy Ricky Martin budapesti koncertjére. Kamrade és a B-Mine pedig már is érkezik az óraindításraként. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre ebben az órában is. Sláger!

Ez volt Röly és a Where is my husband itt a Sláger FM-en. Jó pihen és jó hétvégét mindenkinek, és a Ricky Martin slágerét is hallottuk, és nem sokára kiderül, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki ott lehet majd Ricky Martin budapesti koncertjén. És ha kicsit kiszakadnának a városról, akkor irány a hajós élmények a Dunakanyarban, a víz közelsége természetesen segít kiszakadni a hétköznapi tempóból, és egészen más ritmus ad az utazásnak. Egy hajóúton már maga az út is élményé válik, miközben haladnak, van idő körbenézni, beszélgetni, vagy csak csendben csodálni a tájat. Erre jó példa többek között a Budapest és Visegrád hajókirándulása rendszer lényege, hogy az egyszerűség és a szabadság találkozik, napközben bármely kikötőben fel is leszállhatnak, így mindenki saját tempójában alakíthatja a programját. Ez különösen jól működik a Dunakanyarban, ahol a látvány és a vízről egészen más arcát mutatja a Duna. Úgyhogy érdemes ezt kipróbálni, melyhez mindenkinek jó kikapcsolódást. Michel Sembello és a Manic pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: a Sláger FM, benne pedig hát hallottuk Ricky Martin zenéjét, és hát megvan a harmadik telefonálunk, úgyhogy nézzük, hogy ki várakozik a vonal túlsó végén.
1: Szia, Zsanett vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Zsanett, harmadik voltál, úgyhogy az első beugró megvan. Megkérdeztetem, honnan beszélsz?
1: Budapestről.
0: Na, szuper, hogy telik a nap? Mi a mai program, a hétvégi program?
1: Pihenéssel telik, pihenek.
0: A koncert beugrónak az első lépése megvan, van még két rövid kérdésem, úgyhogy ha ezek is helyesek, nem nehezek a kérdések, akkor biztosan tiéd a koncertjegy. Az első kérdés úgy szól, hogy Ricky Martin gyerekként ugye, és nem csak énekesként, hanem hát reklámokban is szerepelt, körülbelül hány évesen kezdett el TV-reklámokban szerepelni? Az A válasz, hogy 6 évesen, a B pedig 16 évesen.
1: 6
0: évesen, igen, a válasz helyes, szuper. Köszönöm, úgyhogy az első válasz az megvan. Egy második kérdés van még, hogy mi a cím annak a Sláger FM-es műsornak, amelyben Liptai Klaudia és Pataki Ádám beszélgetnek egymással, az Édeskettes vagy a Hazai Sláger?
1: Az Édeskettes.
0: Édeskettes a válasz helyes, úgyhogy gratulálok. Tiéd a páros belépője, tehát Ricky Martin budapesti koncertjére.
1: Köszönöm szépen.
0: Magaddal?
1: Szerintem az unokatestvéremet.
0: Na, akkor jó koncertezést kívánok nektek. Úgyhogy pihenjetek fel rendesen, mert biztosan nagy buli lesz majd. Ennyire egyszerű velünk játszani, úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon. Andrea Bocelli és David Guetta közöse pedig mindjárt jön itt a Slágerán. A mai nap folyamán több órás napsütésre készülhetünk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, most nagyjából 8 és 17 fokot mérhetünk, majd délutánra pedig 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A villamos pályakarbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövis utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva halad. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szombat dél lesz nem sokára, úgyhogy július első szombatján is a délután Karakas Balázsról tölthetik. Hello!
1: Hello! Hát nyár van és semmi baj, nagyjából ennyi a reakció a mai napra. Egyébként gyönyörűen süt a nap, jó érzés jönni, menni, autózni egyet, picikét valahova rakpartokra leülni, lazítani.
0: Igen. Jó idő van. Egyébként azt kell mondani, hogy kellemes az időjárás, ki lehet mozdulni, sétálni egyet a városban, nincs az a fullasztó meleg, mint ami volt az elmúlt napokban.
1: Sőt, amikor én kiléptem a lakásból, engem meglepett, hogy mennyire hideg van, idézőjelben mondom.
0: Igen.
1: Tehát elképesztő volt, hogy az elmúlt napok 40 foka után most ilyen kis kellemes reggeli frissítő szellőjét.
0: Én is kikapcsoltam otthon a klímát, de ha főzök, akkor megkapcsolom.
1: Akkor ez már tényleg előrehaladás.
0: Igen, igen.
1: Is jó pihit neked.
0: Köszönöm neked, meg jó munkát. Holnap reggel pedig ismét találkozunk a Viszonthallásra.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxy cukrász, a Mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.

0: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
2: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
3: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben. Mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
4: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Székreálló.
6: A Sláger FM műsora.
7: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Milyen bizony állat szereti a banán?
10: A majom. Monkey.
9: De az biztos, hogy szereti?
10: Igen.
9: De mi, láttatok már majmot banánt enni?
10: Én igen.
9: Hogy? Rajzfilmen?
10: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart enni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
11: Igen, azt látom.
9: A nőt?
10: Nem, a banánt.
9: Ja, a banánt, a banánt.
5: Székre állok.
6: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
12: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerületek eltérő ütemben is módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a perdíj pedig 110-ről 130-ra nő, továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár. Megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére. Szögezte le Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás. A frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár, az egy év múlva zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lons csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint kifosztott, majd felgyújtott egy eszméletlen férfit Budapest 7. kerületében. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérelmezte, hogy az elkövető ne kerülhessen feltételes szabadlábra. A vádlott 2024. októberében a Király utcában ismerkedett meg egy számára ismeretlen, erősen ittas férfival. Ketten együtt bementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
11: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, mondom a friss közlekedési információkat. Érdemes arra készülni, hogy az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalomnál, illetve Bicske térségében javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett egy sáv járható és nagyjából egy olyan 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Kecskemétnél munkavégzés zajlik, egy sáv járható. Ez azért izgalmas, mert legalább 5 kilométeres a torlódás, úgyhogy vigyázzanak arra felé is. Erős a forgalom az M7-esen, jó az idő, sokan mennek le a Balcsira, Törökbálint és Martonvásár között helyenként meglassult a forgalom. Tudjanak róla, hogy mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A 4. kerületi Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva halad mától vasárnap délután 4 óráig, mert javítják az útburkolatot. És ne felejtjék, hogy a pesti alsórakpart is le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, most a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette át a szakaszt.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A hétvégi lazítás mellé is hozom a jó zenéket. Halloween Karakas Balázs vagyok. Sheryl Cole, az angol R&B és pop énekesnő most a következőkben, aki az elmúlt évtizedekben azért készített néhány olyan dalt, amik a mai napig hatalmas felvételek maradtak. Tőle már a Fight for This Love!

A Fleetwood Mac könnyed nyárias dala, ez volt a Little Lies, 4:1 után itt a Sláger FM-en. Csodaszép nyárias az időnk, de azért nagyjából szerintem a kellemes tartományban alakul most jelenleg a hőmérséklet ezzel a 26 fokkal. Pont ezért lehet tervezgetni a legjobb nyári programokat, ugyanis a Dunakanyar festői környezetében megrendezett V4 fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, a színháznak és persze a kortárs művészeteknek. A programkínálat sokszínű, a nagy színpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek. Világszerte ismert hangzásvilággal találkozhatunk. Még a mai nap folyamán július 1-én kezdődött maga a fesztivál, de még a mai nap folyamán várnak minket programokkal. És persze mindehhez én a legjobb szórakozást kívánom a jó zenék társaságában. Itt a repülők és egy örökzöld a Tour de France.

0: Donna Louise, I Love You Always Forever. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Remélem, hogy a szombat délután senkinek nem rohanós. Lehet egy picit pihenni, akár így az ebéd utáni kajakkómában lazítani. Én hozom mellé Eva Max felvételit hamarosan, de előtte nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható. Az időjárás Budapesten szerintem a meglehetősen szerethető kategóriában alakul. Néha picikét fúj a szél, de amúgy nincs hideg és nincs meleg. 26-27 fokot mérhetünk most ebben a pillanatban. Ennél melegebbet egyébként nem is ígérnek a fővárosra. Több órás napsütés várhat még ránk a mai napon. Időnként fátyol és gomoly felhők lehetnek az égen, de számottevő csapadék ezekből nem várható a térségünkben. Ahogy mondtam, most is szelesebb egy picikét az idő, ez így maradhat a folytatásban is. Annak ellenére viszont, hogy hűvös van az UV-sugárzás erős Budapesten, úgyhogy erre mindenképp számoljanak. Nem feledkezünk meg természetesen az utak híreiről sem. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják útközben is. Ne feledjék, hogy a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hídak között. Átadták a szakaszt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, úgyhogy ezzel mindenképpen kalkuláljanak. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. És ne feledjék el, hogy az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között lehet számítani némi szakaszos torlódásra, erős a forgalom, ez az oka annak. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében és Bicske térségében javítják most a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett egy sáv járható és egy nagyjából cirka 3-4 kilométeres torlódás alakultott ki. Azért az M5-ösön sem egyszerűbb a helyzet a Szeged felé vezető oldalon. Kecskemétnél dolgoznak, egy sáv járható, ott a kialakult torlódás meghaladta már az 5 kilométert. És a legutóbbi hírek szerint erős a forgalom az M7-esen a Balcsi felé, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassulással találkozhatnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: szerethető Daloska, Charlie Puth, Selena Gomez és a Vidon Talkani Bar. Itt a Sláger FM, nálunk a legjobb zenék szólnak megállás nélkül, hogy jól érezzük magunkat a hétvégén. Tudom, hogy néha ijesztő egy picikét az a szél, ami odakint fúj, de érdemes kimozdulni. 26 fok, lehet keresni valami jó kiránduló helyet, túraútvonalat, szerencsére Pest megyében ezekkel teljesen tele vagyunk, és mindezek mellett ne feledjék, hogy a koncertélmények nyara továbbra is zakatol a Sláger FM-en. Figyeljék, mikor jönnek a nagy világsztárok, és mikor szólunk, hogy telefonálni kell, hiszen akkor harmadikként kell hívni a Sláger FM-et, és elvihetjük igazi nagy sztárok koncertjeire. Hogy ki van még a sorban? Például Ricky Martin, de beszélhetnénk Seal-ről. Lesznek még rajta kívül is nagy előadó művészek, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni. És persze a Sláger FM-en is zenélnek a legnagyobb sztárok, most a Coldplay és a Higher Power.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Januártól fizetnie kell a parkolásért az elektromos autósoknak is. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. Lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok, akiknek fél év leforgása alatt két komoly szigorítással is szembesülniük kell. Július 1-től gyökeresen megváltozott a fővárosi parkolási rendszer, ám az elektromos autók tulajdonosai számára a legjelentősebb fordulat január 1-én érkezik. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet kimondja, 2027. január 1-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. A szigorítás a konnektorról tölthető plug-in hibrideket még korábban utoléri, hiszen ezeknek a járműveknek legkésőbb november 30-áig le kell cserélniük a zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. A prémium Észak-Budapesti és a Dunakanyar menti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet, miközben az olcsóbb szegmensben a hitelből vásárlók vannak többségben. A piac ezzel párhuzamosan végleg elveszíti klasszikus nyaralóövezeti jellegét. A vevők kétharmada ma már Budapestről érkező kiköltöző, aki állandó lakhatásra alkalmas, 4 évszakos vízparti otthont keres. Derül ki egy nagy hazai bank legfrissebb piaci elemzéséből. A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalu, Budakalász és a fővárosi római part alkotják a piac legdrágább részét. Itt a vízparti házak és nyaralók reális sávja 700 000 és 1,5 millió forint között mozog négyzetméterenként, de a közvetlen vízkapcsolatos vagy új építésű prémium ingatlanoknál ez lényegesen magasabb is lehet, igazodva a budapesti új építésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához. Ezzel szemben a Ráckevei Soroksári Dunaszakasz, a Csepel-sziget, valamint Sziget-Szent Miklós, Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlac a Tököl és Szigetcsép környéke az elérhető bár szintje miatt mutat rendkívül élénk tranzakciós aktivitást, és mind a nyaraló funkciót, mind az állandó lakhatást keresők körében igencsak népszerű. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a vízminősége nem felel meg az előírásoknak. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere arról beszélt, hogy a magas vízhőmérséklet kedvezett az Enterococcus baktériumok elszaporodásának. A mért koncentráció meghaladja a biztonságos határértéket, a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették. Az Enterococcus miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb, rövidebb időre. Tavaly a Balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni, és a tatai Grófitóban szintén a baktérium miatt nem lehetett úszni néhány napig. Augusztusban a dunai Faddombori 2-es számú strandot kellett hasonló okból egy időre lezárni. Az Enterococcus jelenléte a nagy melegek után rendszeres. A Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést indított a 81-es trolibusz meghosszabbításáról, amely a tervek szerint a jövőben az Őrs vezértére és a Dózsa-György út megállók között közlekedne. A fejlesztés új átszállásmentes kapcsolatot teremtene Zugló és Angyalföld között. A budapestiek pedig június 15-éig mondhatják el véleményüket a tervezett módosításról, írja a BKK. A 2025 nyarán elindított, jelenleg az Őrs vezértere és a Mexikói út között járó 81-es trolibusz gyorsan népszerűvé vált a fővárosiak körében. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
2: Az időjárás nem lesz rossz, viszont a közlekedésben azért vannak meglepetések. 1:04 jó utat kívánok. Egy baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcánál a belső sávban, hogyha arrafelé indulnának, legyenek nagyon óvatosak. Mindezek mellett az autópályák sem mentesek eseményektől. Az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométer kilométernél és Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométerek között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres már. Az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott is nagyjából 5 kilométeres torlódásra számíthatnak. És hát persze itt a nyár, sokan indultak el a Balaton felé, erős a forgalom az M7-esen Törökbálint és Martonvásár között országunk legnagyobb tava felé vezető oldalon, úgyhogy legyenek körültekintőek, bármerre is indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó hétvégét kívánok, a stúdióban természetesen Karakas Balázs, az egykori NSYNC-es szép fiú, aki aztán a szóló karrierjét elképesztő módon beindította, sőt, mi több, azóta már filmekben is szerepelt. Justin Timberlake szerintem maga a zsenialitás, tőle most a Can't Stop the Feeling. Sláger!

csodálatos Niall Horan és a Heaven, ez itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan 4 perccel múlt el délután 4:42. Sajnos baleset történt a József körúton a Rákóczi út előtt, jelentős a torlódás a BKK infói szerint, de baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton is befelé. Remélem, hogy azért ez nem szegi a kedvünket annak kapcsán, hogy amúgy nagyon jó az idő, 26-27 fok főváros szerte, ezért is lehet érdemes nekiindulni, például így a hétvégén kirándulni, és vételkörzetünkben is nagyon jó helyeket lehet felfedezni. Ott van például a Lajos Mizse környéki puszta templom, amely a középkori Mizse település templomának maradványa. A város később eltűnt a történelem viharai között, a Mohácsi csata, majd aztán ugye a 16. század végi hadjáratok gyakorlatilag teljesen elnéptelenítették a vidéket, de ettől függetlenül azért megmaradt maga ez egy ilyen kis érdekes történelmi mi voltja, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lehet meglátogatni, hogyha szeretnének arra ellátogatni. A 14.-15. századot adták ugye az épület alapját. Szóval a történelem ott gyakorlatilag él. Apropó történelem, Dionne Warwick felvétele érkezik most a következőkben. Egy régi, de szerethető dal. Egy olyan felvétel, amit együtt közösen énekelhetünk. Ez már a Heartbreaker.

0: Az olasz Macho, Damiano David és a The First Time itt a Sláger FM-en. Fél kettő elmúlt már 4 perccel, ragyogóan süt a nap a városban, az elképesztő jó élmény. Damiano David pedig ezt az igazi olaszos életérzést elhozta, ami nem csak a pizzáról meg a kertésztáról szól, hanem néha csak arról, hogy élvezzük azt, ami aktuálisan éppen van, például a 27 fokot Budapesten. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ahogy azt mondtam, jelenleg 27 fokot mérhetünk, egyébként már a jelentős csapadékot nem ígértek a meteorológusok, úgyhogy nyugodtan útnak lehet indulni, bármerre is szeretnének tartani. Ellenben arra számíthatnak, hogy Budapesten a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas tartományban alakul, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományok között mozoghat, úgyhogy az allergiások azért erre készüljenek. Alacsony koncentrációban ott van még a légkörben a hás, a szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, na meg hát a egyszerű allergének közül a lórom, a kenderfélék és a libatopfélék, meg a gyékény pollenje is. Mindezek mellett pedig balesetmentes közlekedést is kívánhatunk, amiből sajnos hát a budapesti utak bővelkednek most, ugyanis baleset miatt nem járható a József körút, a Rákóczi út előtt, jelentős a torlódás, ezen a szakaszon kerüljék el, hogyha valamerre el kellene indulni. De baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton is, befelé a Nagyszőlős utcánál a belső sávban, számoljanak ott is nagyobb menetidővel. Mindezek mellett az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométerek között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres az Utinform tájékoztatója szerint. Készüljenek arra a budapesti autósok, hogy mától a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Vezessenek nagyon óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Ők voltak a The Corrs és a The Beatles, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan csodaszép délutánt kívánok, bármerre is járnak, és persze arra azért érdemes felkészülni, hogy vannak balesetek Budapesten, például a József körúton a Rákóczi út előtt volt egy ott jelentős a torlódás. Mindezek mellett itt vannak koncertélmények nyara a Sláger FM-en, folyamatosan figyeljék a rádiót, mi szólunk, mikor kell majd telefonálni, úgyhogy mindenképpen érdemes résen lenni, és természetesen mindezek közben itt vannak a legnagyobb slágerek is. Most halott pénzék egy picikét érzelmesebb vizekre eveznek. Szívedből minden kell. Láttam.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és Irány a sziget! Július 31-éig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-Fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Július első hétvégéje lesz az idei lóversenyszezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
10: És most jönnek a friss, ropogós közlekedési infók a Sláger FM-en. Baleset miatt nem járható a József körút a Rákóczi előtt, jelentős a torlódás, erről kaptunk információkat. A 99-es autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Blahalujza tér megállót. A járat megáll a 7-e autóbusz, Újpalota Nyírpalota út irányú Blahalujza tér megállójában. Egyébként a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as busz terelve közlekedik, nem érinti a Karolina út megállót, Újpalota Nyírpalota út, illetve a Móricz Zsigmond körtér felé építkezés miatt. Számoljanak arra, hogy az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométerek között javítják a burkolatot. Ott egy-egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M0-es keleti szakaszán az M2-es csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon a 72-es kilométer környezetében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Érdemes ott is óvatosan közlekedni.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Úgy is, de úgy igaz, hello, Karakas Balázs a stúdióban egészen este 6 óráig. Taylor Swift érkezik most a folytatásban, egy igazi kis cukiságbomba, az új klipje nagyon-nagyon jó lett, és a dal szintén elképesztő, ott van minden sikerlista élén rajtolunk az Apple Light-tel, ezzel kívánok jó hétvégét!
0: Ez a... Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's alright. A legnagyobb slágerek változatosan. We'll be right back. változatosan.

A csodálatos Ariana Grande és a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en. Nálunk a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Odakint 100 ágra süt a nap, 28 fokot lehet mérni ebben a pillanatban, úgyhogy igazi nyárias életérzésben lehet része annak, aki elindul valahová, és természetesen ugye a pesti alsó rakpart autómentes közösségi terén a mozgási és az önfelett ritmusoké a főszerep július első hétvégéjén. Rengeteg mindent lehet csinálni. Lesz például a papírhajó író műhely felolvasó estje. Ma este a 6 órától, de szintén este a 6 órától skót táncházat tartanak kezdőknek. És hát persze a holnapi nap folyamán is rengeteg izgalmasság. Flow jogával indul majd például a nap, rögtön délelőtt 9 órától, és hát aztán majd 11 órától is különböző programok, és persze egész nap minden, amivel amúgy az egész család jól érezheti magát. Úgyhogy picit lehet lazulni, akár este arra sétálni, kiülni, nézni a csillagos eget, nézni, ahogy a Dunán csillognak a város fényei, szerintem ez teljesen ki tudja hűríteni az agyunkat. Akár csak a zseniális Rick Astley, ez már a Together Forever.

0: Hatalmas kedvenc, Kejgó varázsolt egyet a Whitney dalon, ez volt a High Your Love itt a Sláger FM-en, mert ezen a hétvégén is ilyen kiváló sztárok slágereit hallgatjuk. A következő a sorban Alex Warren, aki tavaly jelentette meg a most következő zenét, és nagyon nagy közönség kedvenc volt. Mindjárt jön az Ordinary, előtte nézzük, milyen időnk lesz. Egyelőre kellemes napsütéses az idő Budapesten, 27-28 fok szerte a fővárosban, örülhetünk neki, mégiscsak nyár van, de nincs az a vadítóan meleg, úgyhogy érdemes lehet kimozdulni. A több órás napsütést időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a fővárosban, ezekből számottevő csapadék nem várható a térségünkben, viszont néha élénk erős lehet az északnyugati szél. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, lehetnek néha zivatarok, de Budapesten nem ez lesz a jellemző, viszont erős széllökésekre készülhetnek majd a hét utolsó napjára. Jó utat kívánok! Természetes, hogy csekkoljuk a friss közlekedési információkat is. Korábban baleset történt a József körúton a Rákóczi út előtt, jelentős torlódás alakult ki arra felé, kerüljék el azt a szakaszt. Az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között alakult ki szakaszos torlódás az erős forgalom miatt. Az M0-es keleti szakaszán az M2-es csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon a 72-es kilométernél zárták le a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Közlekedjenek arra felé is. Nagyon-nagyon megfontoltam. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy a 4. kerületi Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat mától egészen vasárnap 4 óráig, mert javítják az útburkolatot. Ma is és holnap is napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

ők voltak a One Republic, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egyébként gyönyörű szép az idő, százágra süt odakint a nap, úgyhogy mindenképp érdemes megmozdulni. Mindeközben ne felejtjék el, hogy ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Figyeljenek, füleljenek, mikor szólunk. Mert hogyha szólunk, akkor bizony érdemes telefonálni, mert hatalmas nagy sztárok koncertjeire lehet ellátogatni. Mindezek mellett a zenefolyamunkban is itt vannak az igazi belevaló világsztárok. Például Bryan Adams, a kanadai rocker, aki megénekli gyermekkorának édes élményeit és emlékeit. Summer of 69 itt nálunk a Sláger FM-en. Ezzel kívánok csodálatosan szép hétvégét és jó rádiózást a folytatásra is.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
2: Most is egészen kellemes autózós az idő, szépen süt a nap, jó utat kívánok, bármerre is útnak indulnának. Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M0-as autóút keleti szakaszán az M2-es csomópontnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Bizonyos területen a félútpályát lezárták, ezért arrafelé is azért lehet némi forgalmi korlátozásra készülni. A budapesti autósok tudjanak róla, hogy mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták a 13. kerületi Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert a vízvezetéket javítják. Tudjanak róla, hogy a 4. kerületi Farkasértő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat mától egészen holnap délután 4-ig, mert az útburkolat javítását végzik. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Csodálatos hétvégét kívánok, a nap süt, 3 óra is elmúlt, nagy bajunk már nem lehet. Hello, én Karakas Balázs vagyok, egy belevaló angol énekes, Tom Grennan érkezik, több mint 10 éve már, hogy előkerült a zenei életben. Hihetetlen, itt van tőle most a Little Bit of Love, erre kérem a hangerőt.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Pet Shop Boys, Always on My Mind, ez itt a Sláger FM, 4-4 múlt 5 perccel szólnak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan szép napsütéses, ám bár kissé szeles az idő, úgyhogy úgy készüljenek, ha valamerre elindulnának. Na meg úgy, hogy az M1-esen a terelt szakaszon Budapest felé vannak olyan részek, ahol kialakulnak szakaszos torlódások, sokkal járnak arra felé, úgyhogy legyenek türelmesek. Mindezek mellett szervezzük magunknak az izgalmasabbnál izgalmasabb programokat. Idén is folytatódnak az ingyenes közösségi edzések Zuglóban. Az augusztus 8-áig tartó programsorozat keretében szombatonként 9 órától várják a sportolni vágyókat a Mogyoródi úti sportpályán. Változatos, dinamikus edzésekkel készülnek, amik úgy vannak felépítve, hogy edzettségi szinttől függetlenül bárkinek legyen lehetősége bekapcsolódni a közös munkába. Úgyhogy csak érdemes nekiindulni a dolognak egy kényelmes edzőruhával vagy jógamatraccal, és még mindig jobb, mint ahogy én csinálom, hogy az interneten fellelhető tornáknak próbálok otthon a televízió képernyő előtt ugrálni. Ez legalább egy kis közösségi életérzés. És közben pedig szólnak a legnagyobbak, most Hozier érkezik hozzánk egy nemzetközi nagy sikerrel, nagyon nagy közönségkedvenc, a Too Sweet-re kérem most a hangot a folytatásban.

0: Madison Avenue és a Don't Call Me Baby. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 3:30 és elmúlt már 6 perccel. 100 ágra süt a nap, kellemesen fúj a szellő, jó az idő. Érdemes lehet valahol a belvárosban, például a magasan tornyosuló bérházak között sétálni, és egy picikét élvezni azt, hogy itt a hétvége. És bízom benne, hogy senkinek nincs semmi komoly dolga. Mi pedig mindjárt Miles Smith dalát hozzuk, előtte viszont aktuális és fontos információk jönnek. Már is nézzük természetesen, hogy milyen időjárás várható a folytatásban. Ahogy mondtam, jó az idő, 28 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők a fővárosban. Szépen süt a nap, néha egy-egy fátyol meg gomoly felhő megjelenhet, de hát ezek aztán nem csinálnak nagyobb problémát, számottevő csapadék nem várható. Viszont élénk lesz majd az északnyugati szél. A legmelegebb órákban lesz ma 28-29 fok. Számítsanak arra egyébként, hogy holnap változóan felhős napos lesz az idő. Helyenként lehetnek záporok, zivatarok, de nem ez lesz a jellemző. Egy gyenge hideg front fogja majd uralni holnap a légkört. És persze mindezek mellett az aktuális közlekedési információkat is megnézzük, ugyanis helyszínelési munkálatokat végeznek a Kerepesi út Őrs vezértere csomópontban, ott sávlezárásra készülhetnek azok, akiknek arra felé lenne dolga. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Margit híd felé a Kisrókus utca előtt a belső sávban történt a probléma. A 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as busz terelve közlekedik, nem érinti a Karolina út megállót, Újpalota, Nyírpalota út, illetve Móricz Zsigmond körtér felé építkezés miatt, erről jobb, ha tudnak. Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M0-as autóút keleti szakaszán az M2-es csomópontnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 72-es kilométer környezetében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt, számolhatnak arra is forgalmi korlátozásokra. Szintén vételkörzetünkben még az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is dolgoznak több szakaszon az útépítők, az aktuális munkaterületnél félpályás útlezárásra számíthatnak. Jó utat kívánok, Miles Smith-szel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

hogy a gyönyörűséges Dua Lipa és a Houdini itt a Sláger FM-en. 5 perccel járunk már 3:44 után, gyönyörű szépen telik a szombat délután. Dua Lipának is gondolom én, aki most éppen Szicíliában tölti a nászútját. 1 perc néma csenddel adózok az áldozatért, amit hozott. Bízom benne, hogy azért jól tud pihenni ő is, és akármi is így szombat délután bármerre is tartunk. Arra mindenképp érdemes számítani, hogy a Sláger FM-en továbbra is zakatol a koncertélmények nyara. Halkan megsugom, hogy egy Ricky Martin dalt keresünk a folytatásban, úgyhogy mindenféleképp érdemes figyelni, és amikor szólunk telefonálni, hiszen az valakinek akár egy páros belépőt is érhet. Úgyhogy hangerőt a Sláger FM-re, és Kállai Sanders Andrásra most a folytatásban, hiszen tőle most a Houdini következik.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyhanyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Rábai Roxy cukrász, a Mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
5: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai jó kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
9: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, ajándékot küldött a börtönből a második kerület polgármestere. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail, majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV. Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgia villamos a pesti rakparton, vasárnaponként pedig az N19-es vonalon. A budai Nunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vasárnaponként az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgiabuszokkal is lehet majd utazni. Július első hétvégén a 60-as évek ikonikus bengáli villamosa közlekedik az N2-es vonalon, a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szombaton hajnalban rendkívüli esemény zavarta meg a keleti pályaudvar forgalmát, amelynek következtében átmenetileg korlátozásokra is szükség volt. A MÁV legfrissebb tájékoztatása szerint a vonatok többsége már ismét zavartalanul közlekedhet. A fennakadás következményeként a keleti pályaudvarról 5 órakor Egerbe induló Agria Interregio nem is közlekedett. Az utasok számára a vasúttársaság alternatív megoldásokat biztosított. A fennakadást egy hajnali vasúti esemény idézte elő. A közleményben azt írták, hajnalban egy a keleti pályaudvarra érkező mozdonyvonat behaladt az állomásra egy számára továbbhaladást tiltó jelző mellett, és megrongált egy váltót. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
11: Jó utat kívánok, így 4 óra után is hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Korábbi híreink arról szóltak, hogy helyszínelnek a Kerepesi út Őrsvezértere csomópontban, ott sávlezárásra készülhetnek. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körútra, a Margit híd felé, a Kisrókus utca előtt a belső sávban. Arrafelé is óvatosan. Az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M0-as keleti szakaszán az M2-es csomópontjánál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 72-es kilométernél le van zárva a külső sáv egy műszaki hibás tartályautó miatt. Készüljenek úgy, hogy ott bizony forgalmi korlátozásokkal találkozhatnak. Ne feledjék, hogy a pesti alsórakpart is zárva tart az Erzsébet és a Margit hidak között. Most a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet, lehet ott lazulni és egy picit élvezni a nyarat. Mindezen túl szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthatnak holnap az Oktogontól az Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon délelőtt 10 és délután fél egy között vonulás rendezvény miatt.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hello, Karakas Balázs a stúdióban, várom egészen este 6-ig, és hozom a legnagyobb kedvenceinket a hasznos információk mellett. Revin Liné, Love Me Not, egy felejthetetlen dal. Előtte viszont, amíg mindig merő Harry Styles érkezik hozzánk aktuális kislemezével, American

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden,

Abrams, That's So True, itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Örülök, hogy együtt tölthetjük a mai délutánt is. És persze annak ellenére, hogy már jócskán 4 óra után járunk, még mindig érdemes lehet azért kidugni az orrunkat a lakásból és elindulni valamerre, mert tök jó programok vannak a környéken. Példának okáért ugye naplementés, szapevezés lesz Gödnél, akár kezdőknek is, tanítanak is, szóval érdemes lehet ellátogatni akkor is, hogyha nincs meg a megfelelő önbizalom. Ez este 7:30 és 8:30 között várja az odalátogatókat. A vízen töltött idő az egy nagyjából másfél-két órát tesz ki, úgyhogy így érdemes azért tervezni a mai nap folyamára is. A túrára úszni tudó kezdők is jelentkezhetnek, nekik fontos info, hogy érdemes azért például egy fürdőruhát, papucsot vinni magunkkal, ők pedig adják a szabdeszkát, az evezőlapátot, mentőmellényt, és hát persze a jó hangulatot. Jó szórakozást kívánok hozzá a folytatásban már a rockzenei élet nagy ágyúival, hiszen itt a Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name, nálunk a Slágeren.

0: Micsoda kirobbanó energia, ők voltak a Tiktet és a Kids. Nálunk a Sláger FM-en ezek a zenék megcsinálják a szombat délutáni hangulatot. És hát persze itt vannak az igazi régi motorosokon kívül napjaink világsztárjai is. Madison Beer most jelentkezett vadonatúj felvétellel, ez a Bittersweet. Játsszuk is, előtte pedig a hasznos információkkal jelentkezünk. Többek között nézzük, hogy milyen időjárás várható ma. Néha azért még élénk lehet a szél, de legalább az éjszakai órákra kellemesen lehűl majd a levegő. Hajnalban 17 fokig csökken a hőmérséklet Budapesten, aztán holnap napközben sem lesz az a nagyon-nagyon durván meleg, ilyen 25-26 fok környéki csúcsokat mérhetünk. Hát azt hiszem, hogy ezzel most a hosszú időszak kánikulái után megbarátkozhatunk. Holnap egyébként változóan felhős, napos időben lesz részünk, helyenként azért záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására, erre azért mindenféleképpen készüljenek. Hétfőn is fátyol, gomoly felhős lehet az ég, zivatarok is lehetnek, de azért nagyjából békés lesz az időjárás. És persze a friss közlekedési információkat is mondjuk. Helyszínelnek a Kerepesi út Őrsvezértere csomópontban, sávlezárásra készülhetnek azon a szakaszon, legyenek nagyon türelmesek. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolna térségében a 94-es kilométer környékén torlódik a forgalom. Ha tehetik, a csomópontban térjenek le az autópályáról, ezt tanácsolják az Útinform szakemberei. Illetve mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot. Lezárták a 13. kerületi Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 4. kerületi Farkasértő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat mától egészen holnap délután 4-ig, mert az út burkolatot javítják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az út burkolatot. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Egy énekes nő, aki egy olyan országból származik, ami messze földön híres, különleges kultúrájáról. Az örményországi Rosalind és a Snap nálunk a Sláger FM-en. Itt pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. És remélem már mindenki tudja a városban, hogy a Sláger FM elviszi a legnagyobb sztárok koncertjeire, hiszen Budapestet ellepik az igazi belevaló világsztárok egész nyáron. Ricky Martin, Seal, Pitbull, Lenny Kravitz, de hát ugye volt már Sting, Scorpions, One Republic, de vittünk hallgatókat Gyuran-Gyuran koncertre is, úgyhogy egész nyáron érdemes a Sláger FM-et hallgatni, mert ilyen különleges meglepetésekkel készülünk. Addig pedig apu megveszi a nyár élményeit. Itt a Well Hello!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
0: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi!
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Benneteket a szüleitek keltenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
12: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
11: Tényleg?
12: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
13: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerület kerületek eltérő ütemben és módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130-ra nő. Továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár. Megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére. Szögezte le Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás. A frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár, az egy év múlva zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lounge csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint kifosztott, majd felgyújtott egy eszméletlen férfit Budapest 7. kerületében. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérelmezte, hogy az elkövető ne kerülhessen feltételes szabadlábra. A vádlott 2024. októberében a Király utcában ismerkedett meg egy számára ismeretlen, erősen ittas férfival. Ketten együtt bementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
15: És persze itt vannak a közlekedési információk. Jó utat és balesetmentes autózást kívánok. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolna térségében egy motoros elesett, emiatt egy sávon haladhat a forgalom. Jelentős, több mint 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Az ellenkező irányban Tata térségében korábban egy kamion ütközött össze személyautóval, ott a helyszínelés idejére a külső sávot kerítették el a forgalom elől, nyilván ott is torlódásra készülhetnek. Budapesten belül is ugye vannak változások, szokásosan le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette most birtokba ezt a területet. Mindezek mellett ne feledjék, hogy mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Lezárták a 13. kerületi Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Tudjanak róla, hogy a hétvégén a H8-as hív Szent Jakab-Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Csodálatosan szép szombat délutánt kívánok, hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, rengeteg hasznos információt, programokat is hozok ebben az órában, na de előtte itt vannak azok a zenék, amiket jól ismerünk és szeretünk. Teddy Swims hamarosan a The Door-ral, előtte pedig a Coldplay Indeed, Higher Power!
17: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jöttek a szellemírtók és megmentettek mindenkit. Ray Parker Jr. és a Ghostbusters a filmbetét dal. Itt a Sláger FM. Egész hétvégén azok a zenék szólnak, amiktől jól érezhetjük magunkat. Hamarosan például Summer vadonat új felvétele, a Home Wrecker is itt lesz velünk. Közben pedig mondom, mi mindent lehet csinálni. Holnap ugyanis a MOVE villamos közlekedik majd az N19-es vonalon a Deák Ferenc tér és a Battyányi tér között, úgyhogy ismételten nosztalgiázhatunk, hiszen a típust eredetileg az 50-es, 60-as években gyártott UV motorkocsik teljes átépítésével alakították ki a 90-es évek elején. Eredetileg az éjszaka is közlekedő villamos vonalakra szánták ezeket, később aztán a város több pontján is előfordultak. Az N4-es busz ezen a vasárnapon is várja az érdeklődőket a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja között egy olyan ikorusz busszal, ami évekig meghatározó eleme volt a budapesti utcaképnek. Szóval lehet nosztalgiázni ezen a hétvégén, nem is keveset. Jó szórakozást kívánok hozzá! Egy fiatal emberrel, akinek nagyon különleges a stílusa, és persze egyben nagyon szerethető. Itt az új Summer Doll, Home Wrecker!

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: CJ Lewis, a 90-es évek felejthetetlen örökzöldje, a Sweets for My Sweets. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják szombat délután. Bármerre is megy a család, mi ott vagyunk. Kamrad Dimányával például, de majd közlekedési információkkal is, és azt is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk Budapesten, helyenként futó záporok, néhol akár zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfronti hatásnak köszönhetően. Élénk erős lökések kísérhetik majd a nyugati, észak-nyugati szelet, sőt, mi több a viharos időszakokban erőteljesebb széllökések is előfordulhatnak. Természetesen holnap sem lesz még kánikula, 26 fok lehet a fővárosban a legmelegebb órákban. A hajnal kellemesen lehűl majd a fővárosban, hiszen 17 fok lehet a leghidegebb pillanatokban, úgyhogy érdemes lehet nyitott ablaknál aludni, hiszen felfrissül a levegő. És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el, ha valami izgalmasságot látnak, csörgessenek, 06 30 30 30 95 8-as a számunk. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolna térségében korábban egy motoros elesett. A helyszínen is befejezték, most már mindkét sávon halad a forgalom, de a torlódás több mint 3 kilométeres, de ez már szépen lassan feloszlóban van. Az ellenkező irányban Tata térségében a 64-es kilométernél korábban egy kamion személyautóval ütközött össze. Itt is megszűnt a sávzárás, feloszlóban van a torlódás. Mindezek mellett a budapestieknek is érdemes nagyon-nagyon résen lenni. Jelentősebb fennakadásokról szerencsére most nem kaptunk információt. Minden esetre azért érdemes tudni, hogy szokásosan le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen most a gyalogos forgalom vehette át. Le lehet oda menni, picikét csillelni, ellenni, lazítani, élvezni a nyár kellemes erejét. Tudni kell, hogy mától a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt, és a 4. kerületi Fóti úton ma és holnap a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Amikor nem mentem a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Chaperone és a Good Luck Babe, ez a Sláger FM. Ő volt az az énekesnő, aki egyébként így a 80-as évek szintis hangzásából, a 2000-es évek popzenei hangzásából ismerített, és elképesztő nagy sikereket aratott. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk a mai délután folyamán is. Ne felejtjék, továbbra is itt a Sláger FM-en a koncertélmények nyara, hatalmas világsztárok koncertjeire vihetjük el. Érdemes folyamatosan figyelni, hiszen nem lehet tudni, mikor szólunk, hogy telefonálni kell. Amikor szólunk, harmadikként kell hívni a rádiót, és ez esetben kerülhetnek be a játékba. Én annyit megsúgok, most így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon titokban, hogy a következő előadó művész, akinek lehet a koncertjére belépőket nyerni, az nem más lesz, mint Ricky Martin. Úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni a rádiót. Ezzel én viszont mára köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, átadom a stúdiót a slágerlistának, jön Kovács Áron és Kisó. A Valmarékkal búcsúzom, ha már nyár, akkor stílusosan itt az Éget a nap, Karakas Balázs kicsekkol, holnap találkozunk délben. Hey!

Ez a minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.

0: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern designt. Emlékszik erre?
3: Még nem emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
5: Laci, mi történt?
6: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
5: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC-kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
7: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Sláger FM.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Januártól fizetnie kell a parkolásért az elektromos autósoknak is. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. Lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti önöket. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok, akiknek fél év leforgása alatt két komoly szigorítással is szembesülniük kell. Július 1-től gyökeresen megváltozott a fővárosi parkolási rendszer, ám az elektromos autók tulajdonosai számára a legjelentősebb fordulat január 1-én érkezik. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet kimondja, 2027. január 1-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. A szigorítás a konnektorról tölthető plug-in hibrideket még korábban utoléri, hiszen ezeknek a járműveknek legkésőbb november 30-áig le kell cserélniük a zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. A prémium Észak-Budapesti és a Dunakanyarmenti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet, miközben az olcsóbb szegmensben a hitelből vásárlók vannak többségben. A piac ezzel párhuzamosan végleg elveszíti klasszikus nyaralóövezeti jellegét. A vevők kétharmada ma már Budapestről érkező kiköltöző, aki állandó lakhatásra alkalmas, 4 évszakos vízparti otthont keres. Derül ki egy nagy hazai bank legfrissebb piaci elemzéséből. A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalu, Budakalász és a fővárosi római part alkotják a piac legdrágább részét. Itt a vízparti házak és nyaralók reális sávja 700 000 és 1,5 millió forint között mozog négyzetméterenként, de a közvetlen vízkapcsolatos vagy új építésű prémium ingatlanoknál ez lényegesen magasabb is lehet, igazodva a budapesti új építésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához. Ezzel szemben a Ráckevei Soroksári Dunaszakasz, a Csepel-sziget, valamint Sziget-Szent Miklós, Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlaca a Tököl és Szigetcsép környéke az elérhető bárszintje miatt mutat rendkívül élénk tranzakciós aktivitást, és mind a nyaraló funkciót, mind az állandó lakhatást keresők körében igencsak népszerű. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun megyei szelidító strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a vízminősége nem felel meg az előírásoknak. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere arról beszélt, hogy a magas vízhőmérséklet kedvezett az Enterococcus baktériumok elszaporodásának. Amiért koncentráció meghaladja a biztonságos határértéket, a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették. Az Enterococcus miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb, rövidebb idő. Tavaly a Balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni, és a tatai Grófitóban szintén a baktérium miatt nem lehetett úszni néhány napig. Augusztusban a dunai Faddombori 2-es számú strandot kellett hasonló okból egy időre lezárni. A Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést indított a 81-es trolibusz meghosszabbításáról, amely a tervek szerint a jövőben az Őrs vezértére és a Dózsa-György út megálló között közlekedne. A fejlesztés új átszállásmentes kapcsolatot teremtene Zugló és Angyalföld között, a budapestiek pedig július 15-éig mondhatják el véleményüket a tervezett módosításról, írja a BKK. A 2025 nyarán elindított, jelenleg az Őrs vezértere és a Mexikói út között járó 81-es trolibusz gyorsan népszerűvé vált a fővárosiak körében, ezért a BKK a vonal bővítését javasolja. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Szintén lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi útot a Katona József utca közelében, mert itt a vízvezetéket javítják. A Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma fel. Váltva haladhat mostantól vasárnap 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Ma és vasárnap napközben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Oktogonnál az Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétányvonalon. Vasárnap 10 órától 12:30-ig, mert itt egy vonulásos rendezvényt tartanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most... indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
11: Hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar és slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Itt már begyorsultam. Van ez az időjárás, amitől így be kell így bútolnom. Ezt hallottátok. Különös tekintettel a Sláger FM-re, mert ez alapján pakoljuk össze, hogy miket hallgatotok szívesen az előző héthez képest. A 2026-os év 27. adása. Itt van Orsi, a múltból talokot hoz, és a mai műsornak is van sztárja. Majdnem Britney lett egyébként a hét sztárja, sőt majdnem a Black Eyed Peas frontasszonya.
12: Tudja mi?
11: De mégsem ő lett, hanem valaki, aki vegán életmódot követ. Hát ennyit árulok róla előjáróban. Most ilyen Ava Max, aki szerintem szereti a húst.
13: Tiltakozom!
11: Sweet But Psycho, a 40. Indul az Opel Valli slágerlista.

0: Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart -ja ismét a listán a 38. Kid Laroi és Justin Bieber Stay-je pedig 4 helyet rontva a 39. Na, Orsi első fellépése következik, köszöntsük nagy tapssal, szeretettel, egy-két észrevétellel, a külsejét illetően, mert bomba formában van. Véleményem szerint. És akkor halljuk, hogy mit hozott.
1: Visszapillantó.
2: 43 gyertyát fújt el a születésnapi tortáján Cheryl Ann Tweedy, akit a legtöbben csak Cheryl Cole-ként ismernek. 2002-ben robbant be a köztudatba a Girls Aloud tagjaként, és kétszer is elnyerte a világ legszebb nője címet. Magánélete viszont legalább olyan vadregényes, mint egy romantikus sorozat. Kétszer ment férhez, előbb Ashley Cole focistához, aztán egy francia gasztrozsenétől is elvált. 2017-ben gyermeket szült Liam Payne-nek, igen, a One Direction egykori tagjának, aki sajnos közel 2 éve tragikus körülmények között elhunyt. Nem irigyeljük a sorsát, az biztos, de az igen, hogy a zenei világban Cheryl még mindig ragyog. Jöjjön a 2012-es Call My Name, itt a Sláker FM-en.

0: Sose call my name. You know my name. Chris Cornell-t jobban szeretem ezt, de ha már némről van szó. Na, jöjjön Imi Info a hét sztárjától.
1: Oké.
0: Okay. Annak idején őt kértek fel, hogy legyen a Black Eyed Peas frontasszonya. Nem vállalta. Helyette bejött Fergie, és mekkora jót tett saját magával és a karrierjével. Aztán megküzdött a démonjaival, járt pszichiáterhez, életvezetési tanácsadóhoz és lelkészhez is. Csodálatos. Elment a bódi tesókhoz is, de ők csak egy edénykészletet vetettek meg vele. Ha! A mai napig nem hanyagolja el a terápiát, tehát a démonok továbbra is megvannak, pszichiáter, életvezetési tanácsadó meg lelkész. Ezt egyben nem lehetne megtalálni? Dehogy nem. Az AI tudja egyben, pszichiáter, életvezetési tanácsadó, lelkész. Szerintem AI. Ki kéne próbáld?
2: Békélj meg a múltaddal, élj tudatosan a jelenben, és szolgálj egy nálad nagyobb cél.
0: 48 éves lett, ezért ünnepeljük őt. Na, ha nincs tippetek, akkor nem sokára elárulom, sőt, szerintem már rég elfelejtettétek, mert egy ideje szerintem nem tudunk róla semmit.
3: Én is rájöttem.
0: Nem úgy Dua Lipáról, aki a Don't Start Now-val a 37.

0: Baby Girls Like You-ja feltámadt a 35-en, és Lattó befittelt Luca Lá a lotterivel megint. Hát a Luca Lá időnként be kell fittelni. Én úgy gondolom, és Lattó is, úgyhogy a 36-ra visszatért. Csodálatos. Na, Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Július 6-án ünnepli születésnapját Végvári Ádám, a Neoton Família öröki fiú hangja. 75 éves lesz, de a hangja még mindig simogatja a lelkeket. A Neoton slágerek listája hosszabb, mint egy balatoni nyaralás emlékei. Én most egy igazi időutazós klasszikust választottam. 1980-ból jön a Don Quixote. Csak óvatosan, mert a refrén könnyen dallamtapadást okoz.

0: Neoton és a Don Quixote, Isten, 12 voltam, és állandóan ezt hallgattam. Hú, de szerettem azt az albumot.
1: Mi?
0: Ilyen lila színe van.
1: Mi van?
0: Azt hiszem ezen van. Lila színű albumom van a Don Quixote. Nem tudom, de ez egy nagyon jó album volt. Rommá hallgattam. Aztán jött a Hobó, és hát elmosta a Neotont. Jó, csak egy kicsit mosta el, mert azért én bírom a Neoton dalokat nagyon. Csak hát akkor egy picit átálltam. Köszönöm, hogy meghallgattatok, mivel tartozom.
1: Nem számít.
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. A hét tárja a Nicole Scherzinger. Gondoltátok volna? Ki a franc az a Nicole Scherzinger, mi? Na mindjárt mondom. A teljes neve Nicole Elicolane Valiente Prescovia Scherzinger.
1: Ez most komoly?
0: Hű. Hát, feleltetni nem hívhatták ki gyakran. Hawaii énekesnőről, dalszerzőről van szó, táncos is, zenei producer, meg televíziós személyiség. Oké?
1: Okay?
0: Tehát azért, aki nem tudja, ki ez a Nicole Scherzinger, azért kapjon a fejéhez. Hol élt eddig? Miket nézett?
2: Miért érdekli?
0: Bármit nézett, televíziós személyiség, tehát látni kellett. Na, akartam mondani, hogy mi a Nat Geon, nem találtátok meg, dehogy nem, hát lehet, hogy ott is volt. Édesapja félig német, onnan a Scherzinger vezetéknév, ezt nem gondoltuk volna. Azt hittem, hogy ezt Hawaii-ról hozta. 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls vezető énekesnője volt. Vezette a turnébuszt, a könyvelést, meg ha nem figyelt oda, a színpadon áramot. Ha! Szólóba tevékenykedik egyébként 2010 óta, innen folytatjuk, de most jön a hastáncos Imán Beck és Spire a 34.

0: Max és a Salt feltámadt a 32-en, ez a második Ava Max-dal a listánkon, kíváncsi vagyok, meddig jut ma. Regard és a Ride It pedig visszatért a 33-ra. Orsi pedig az órában harmadszorra tér vissza, hogy valami olyan dalt hozzon, amit már valószínűleg elfelejtettünk, pedig nem szabadott volna. Tessék!
1: Visszapillantó!
2: 2014. június 30-án Ed Sheeran nem csak albumot adott ki, hanem történelmet is írt. Második lemeze már a megjelenés hetén 182.000 példányban fogyott el, 14.000-rel lenyomta a Coldplay aktuális albumát. Ekkor vált világossá nem csak egy cuki, vöröshajú gitáros srác, hanem igazi pop fenomén. Hallgassunk is bele abba a bizonyos második albumba, ez a Sing itt a Sláger FM-en.

0: Sheeran és a Sing. Köszönjük! Na, gyerekek, a Katy Perry Justin Trudeau románc az folytatódik. Én is így beszámolok róla időnként, mert az Orsi éppen pisztolyt tart a fejemhez, és fel is húzta. Szóval meghitten piknikeztek Santa Barbarában.
1: Ő érte.
0: Ez a Santa Barbara, ez ugye nem egy másik, tehát nem egy édeshármasról beszélünk itt most.
2: Tiltakozom!
0: Jó, csak mert olyan romantikus fotók készítek Katy Perryről, Justin Trudeauról és Santa Barbaráról. Hát azért, ki az a Barbara, ugye teszem fel a kérdést?
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Hú, ez honnan ismerős? A képeken ugye ő van, Katy Perry, Kanada egykori miniszterelnöke, ő az a Justin Trudeau, és összebújva pihennek a fűbe. Miközben Perrynek a kislánya Daisy is velük tart, tehát tudtam, hogy édesármas, mert ott a kislány is. Na, tessék, ez egy igazi jó kis piknik.
3: Befejezte?
0: A cikk szerint nem ez a nagy hír, hogy ők egy kosárral kimennek, meg egy abrosszal, takaróval, vagy hogy hívják. Pokróz, köszönöm, ezt a szót kerestem, és kajálnak valamit a szabadban, tehát nem ez a hír, hanem hogy már a gyereket is bevonta a közös programokba. Innen gondolják a benfentesek, hogy a kapcsolatuk egyre komolyabb, egyre mélyebb, már a családokat is próbálják összehozni, összeszoktatni.
1: Aha.
0: A fotók alapján Kate és Jesse láthatóan nagyon boldogok együtt, a rajongók szerint ez a legerősebb jele annak, hogy hosszú távra terveznek, és egyébként ez tényleg így van, legalábbis aki meggondolt és normálisan csinálja az életét, a gyereket akkor hozza be a párkapcsolatba, vagy akkor hozza össze a párt, és ezt ti is így tegyétek meg, ha esetleg már van gyerek, de azért még élet is kéne, hogy legyen utána, és megtaláljátok, hogy tényleg csak akkor a tuti biztosak vagytok a dologban. Ismerek gyereket, aki hetente mást ismer meg, nem annyira jó. Az álmos könyvek szerint, és a pszichiáterek szerint, és a gyerekek szerint is. Na, közben akkor, ha már itt tartunk, hol a férjem? Where is my husband? És Ray a 31. komolyan, mintha így terveztük volna.

0: Rachel, where is my husband? Na, vége az órának, hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistet, de tudjátok, hírek, időjárás, közlekedés, és így tovább. De jövünk vissza!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormány határozat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egy nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Szintén lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi útot a Katona József utca közelében, mert itt a vízvezetéket javítják. A Farkas-Erdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felvált. váltva haladhat mostantól vasárnap 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Ma és vasárnap napközben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Oktogonnál az Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétányvonalon. Vasárnap 10 órától 12:30-ig, mert itt egy vonulásos rendezvényt tartanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból dalokat cibál elő a homok alól, a hétszárja pedig Nicole Scherzinger, akinek fontos szerep, mennyire szerettem a Scherzit, Istenem. Mindig azt szerettem, hogy apám középről szelt a kenyeret, tehát hogy alig vártam, hogy úgy jön ki a lépés, hogy az enyém lesz a vége. Mindkét vége.
3: De királyság!
0: Mert ez milyen, hogy a kenyérnek egy közepe van, de két Scherzinger. Na ezért jó a kenyér. Na, hol tartottam? Ja, Nicole Scherzingerről beszéltünk. Rendszeresen jogázik, meditál, és elmondása szerint a keresztény hite segíti abban, hogy a földön maradjon. Ez nem úgy van, hogy az ég... Na mindegy. A hírnév ellenére ne szálljon el. Ja, hogy így érti. Értem. Folytatódik az Opelval is slágerlista, angyali ez a nő. És Benson Boone, valamint a Beautiful Things most felrobbantja megint a hangfalakat a 30-on.

0: Imagine Dragons és a Bones a 28. Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight-tal a 29. És akkor tényleg jöjjön Orsi, hozzon valami olyat, ami neki is jó. Nem csak nekem.
1: Visszapillantó.
2: 2005. június 30-án Nick Carter, a Backstreet Boys szőke hercege egy kicsit túltolta a szabadságot. Kaliforniában ittas vezetésen kapták. 3 év próbaidő, $1200 bírság, jogosítvány bevonva. Nem volt egy fényes nap a naptárban, és sajnos nem ez volt az utolsó botránya. De mi most megbocsájtunk neki, mert jön egy igazi szívhez szóló Backstreet Boys dal. Áron kedvence, nehogy ez bárki komolyan vegye, Shape of My Heart.

0: the Heart, köszönjük szépen, a Shape of My Heart, bocsánat. Abszolút, hogy rólam van szó.
1: De ez most mellékes.
0: És ez itt még mindig az Opel-val is lágerlista, hogy másról is szó legyen, és a hétszája Nicole Scherzinger. Hogy valaki olyanról is szó legyen, akit egyáltalán nem tudjuk, hogy kicsoda. De mondom, évekig Lewis Hamilton barátnője volt. Ho-ho! Igazi bombázó pedig sokáig elégedetlen volt a külsejével. Most nem a Hamiltonról beszélek már, hanem Nicole Scherzingerről. Volt anorexiás, bulimiás, nem katolikus volt?
2: Jól beszélsz.
0: Na mindegy. Előfordult, hogy a koncert előtt ájultan találtak rá a mosdóban. Ami azért rohadt nagy dolog, mert általában a koncert után szokták ájultan megtalálni a sztárokat a mosdóban. Ő már előtte elérte ezt a szintet, úgyhogy gratulálunk!
2: Le a kalappa!
0: Ma már elégedett magával, sokat edz, de amikor megeszik egy nagy tányér tésztát, akkor azért kommenteli, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy folyton ostorozzuk és bántsuk magunkat. Hálás vagyok a testemért, mondta.
2: Uh-huh.
0: És legyünk őszinték, ezért mind hálásak vagyunk, mert különben hogy mennénk moziba test nélkül, nem?
2: Micsoda?
0: Hogy csak egy példát mondjak. Ray Dalton és a Tweet Again, a 27. Scherzingerrel folytatjuk majd.

0: Felix Jenő is Sushi Walk With Me a 25. Alex Warren is az Ordinári pedig a 26. Na kérem, itt jött el a pillanat, hogy Orsi egy önvallomást hozzon a múltból, és ebben a dalban ránk gondol. Konkrétan.
1: Visszapillantó.
2: Pataki Attila napokban ünnepelte 75. születésnapját, és még mindig olyan lendülete ordítja a mikrofon, hogy mi vagyunk a rock, hogy beleremeg a rock széna. 1985 óta gyakorlatilag az összes Edda dalszöveget ő írta, és ha valaki tudja, mi az a magyar rock élet, hát ő igen. Jöjjön akkor az örökzöld üvöltés, mi vagyunk a rock.

0: és mi vagyunk a rock.
1: Valóban?
0: Éj, itt kellett volna megállni, igen, a rocknál szerintem is. Na mindegy, de menjünk tovább, mert hogy a hésztárja Nicole Scherzinger, akit megviselt a pandémia, mindent kitalált, hogy elüsse az időt. Egyszer arról posztolt, hogy tűsarkúban spárgáza mosta fel a padlót. Hát ezt vizuális vagyok. Igen, csak a fugánál tudott fölállni.
2: Tiltakozom!
0: Ez ennyire átjön, hogy miről beszélek?
1: Aha.
0: Jó. Szóval a spárgázós, padlófelmosós képe alá annyit írt oda, hogy szokásos karanténos takarítás és főzés.
1: Értem.
0: 24 óra alatt 110 ezer lájkot gyűjtött be. Meg valami fertőző bakteriális betegséget.
1: Ezt nem hiszem el.
0: Mondjuk attól függ, hogy hol spárgázott le, a felmosás előtt vagy a felmosás után.
2: Tiltakozom!
0: Már elnézést, de nem én csináltam. 2003-ban felajánlották, hogy legyen a Black Eyed Peas énekesnője, de nem vállalta. Helyette a Pussycat Dollshoz csatlakozott, ahol korábban Carmen Electra is a csapattagja volt. Gondolom a hangja miatt.
3: Hát ez.
0: Hamar ő lett a főszereplő, ugyanis ő volt az egyetlen, akinek köze volt a zenéhez, dalszövegeket is írt. Utólag az is kiderült, hogy ő volt az egyetlen, aki a stúdióban felénekelte a dalokat. Pedig a többieknek is jó hangjuk volt, de valamiért mégiscsak ő csinálta.
1: Hiszek neked.
0: Innen folytatjuk a művésznővel, de most jön David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait, yes, mi sem várunk tovább, a 24-en gurulunk. Let's

0: Így jó, és One Republic Chasing Paradise a 22. Szigala-Vigala Giacomni, Ilian Kidron és Riptide a 23. Aki ezt vissza tudja mondani ilyen sebességgel, az én vagy. Orzsi közben jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2003-ban ezen a héten Beyoncé egyed uralkodó lett Nagy-Britanniában és Amerikában is. Első szóló lemeze a Dangerous in Love 5 héten keresztül vezette a listákat. És mi volt a nyitódal? Na, hogy a Crazy in Love. Azt hiszem, ezt nem lehet megunni. Ha ma csak egy dal táncolunk végig otthon a nappaliban, akkor ez legyen az.

0: Beyoncé és a Crazy in Love. Na, hát ez már igazi klasszikus, ezt már nyugodtan mondhatjuk. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opel-val is sláger listát. Egy jó hírrel, ezt már elmondtam nagyon sokszor, nyilván ti is tudjátok, de nem csak slágereket hozunk nektek nyáron, hanem koncertjegyeket is. Olyan fellépőknél, ahol elfogytak a jegyek, mi azért egy párat megtartottunk. Ricky Martin, Pitbull és Seal még hátra van, és ez nem egyszerű nyereményjáték, egész nyáron át tart, úgyhogy figyeljetek minket, játszatok is, lehet, hogy mi adjuk a zsebetekbe a koncertjegyet. Azért egy jó Sealre, azért. De a Pitbull jegyeket nem fogom előletek elvinni, azt azért elmondom. Na, a lényeg az, hogy figyeljetek, játszatok és csápoljatok a Seal koncerten. A Pitbullról meg maradjatok távol szerintem. Ja, tudom, ízések és pofonok. Norsi például nagyot üt. És itt egy ütős belépő, új belépő, úgyhogy fiúk, köszönjetek szépen.
1: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Alex Kenji és a Bambole a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Rábai Roxi cukrász, a Mester Cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúccását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Sláger DJ Nási Attilával.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegyeszékhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Sláger DJ Nási Attilával.

0: Ez a Sláger FM.
1: Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerületek eltérő ütemben és módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130-ra nő, továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár, megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére, szögezte le Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás, a frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár, az egy év múlva a zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lounge csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint kifosztott, majd felgyújtott egy eszméletlen férfit Budapest 7. kerületében. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérelmezte, hogy az elkövető ne kerülhessen feltételes szabadlábra. A vádlott 2024. októberében a Király utcában ismerkedett meg egy számára ismeretlen, erősen ittas férfival. Ketten együtt bementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Molnos Pétert köszöntöm nagy szeretettel, mindig jó újra látni.
2: Én is köszöntöm.
1: És nem csak azért, mert mindig a hónod alatt érkezel valami ajándékkal, mert egyébként általában így szoktál ide jönni a stúdióba, el sem merem mondani a hallgatóknak, hogy én milyen ajándékokat kapok tőled mindig.
2: Hát igyekszem.
1: A galériától persze is innen üdv nekik. Na tehát ezek csoda dolgok, igaz 4 kiló.
2: Hát pont a testmozgásról beszéltünk, így lehet összekötni a tudományt, tehát egészséges életmód, a vastag könyveket csinálunk, és azzal akkor lehet súlyzózni is.
1: Na, fogok is vele, de azért, mert sokat fogom olvasgatni. Ugye mi itt ebben a műsorban kifejezetten helyi témákra szakosodtunk, imádjuk Budapestet mindannyian, imádjuk a fővárost, és hát pont ez a címe ennek a rendkívüli gyűjteménynek. Ez hány év munkája, azzal kezdjük?
2: Hát én akkor mindig nem tudom, hogy mit mondjak, mert ugye mindenki azt szereti hallani, hogyha 10-15 év, volt olyan könyvem, amivel 15 évet foglalkoztam, az igaz az, hogy körülbelül 1 év. De ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy ezt nem én írtam. 4 vagy 3 vagy 4 tanulmányt én írtam, de nagyon-nagyon jó művészettörténészeket kértem föl, hogy segítsenek nekem. Nyilván egy ilyen téma olyan szertágazó, hogy egy tudós vagy egy művészettörténész ez nem is tudja átfogni. Úgyhogy az adott területek legjobbjaival sikerült együtt dolgozni, és tényleg fantasztikus anyag jött össze. Én alapvetően nem nagyon szeretek szerkeszteni, de itt olyan tanulmányok érkeztek be, hogy mindegyik egy reveláló felismerés volt, meg olyan újdonságokat tudtam meg belőle, amit korábban nem is sejtettem.
1: Magáról a városról?
2: A városról, a művészekről, akik a várost festették. Tehát tényleg csak a legjobbakat tudom mondani, a 19. század a Sármány Ilona foglalkozik a kötetben, összehasonlítja Bécs és Budapest festőit, tehát hogy hogyan fordultak a monarchia fővárosához Bécshez és Budapesthez az egyes festők.
1: És hogyan ez dióhéjban itt el lehet a hallgatóknak mondani?
2: Persze, ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogy 1913-ban megjelent egy cikk, már nem is tudom melyik magyar napilapban, és azon szomorkodik a szerző, hogy mennyire nem foglalkoznak a magyar festők Budapesttel, hogy miért van az, hogy a külföldiek felismerik a főváros szépségét, a magyar polgárok elmennek mellette, mindig a rosszat látják, és ezért, mivel a magyar festők magyar piacra dolgoznak, nem nagyon festenek Budapestet ábrázoló képeket. Ennek ellenére, illetve ezt érezve már a 19. század végén a hatóságok is, Pest-Buda törvényhatósága is felismert, hogy valamivel serkenteni kell azt, hogy legyenek budapesti képek, ugyanúgy, ahogy Párizst, Bécset, München folyamatosan festik a festők, szülessenek igazi Pest-Budát ábrázoló festmények. Kiírtak egy pályázatot, azon rengeteg festő indult, és a könyvben is legalább 60-80 olyan kép szerepel, ami ekkor készült, egy 85-ös pályázat kapcsán, Sike Danca Albert, Nádler Róbert, és az összes tulajdonképpen 10. századi elismert festő ebben a pályázatban rávetette magát Budapest részleteire, és nagyon ezeknél sokszor fotóalapról készült, tehát nagyon valósághű Budapest képeket látunk, de ami miatt szerintem mindenki szereti ezeket nézegetni, hogy ez igazi időutazás. Tehát meg lehet nézni azt, hogy hogyan néz ki ma az a hely, és vissza lehet utazni 150 évet gyakorlatilag.
1: Igen,
2: az időben.
1: Óriási. Hát ezt meg mindenki imádja.
2: Így van, és egyébként erre csináltunk is egy kis filmet a kiállításon.
1: Mert hogy az is van, még erről nem beszéltünk.
2: Így van, a Kizeb a galériában csütörtök este nyílik, és a fiamat kértem meg, Misit, hogy csináljon egy olyan AI alapú Google Earth-ös videót, hogy tulajdonképpen egy időutazás, hogy ellátogatunk arra a helyre, megnézzük, hogy hogyan néz ki most, és egy ilyen AI átmenettel átalakul a festményi, úgyhogy mindenki ezeket majd megnézheti a csütörtökön 6 órakor nyíló kiállításban.
1: Most szerda van, amikor beszélgetünk, legalábbis ami a főműsort illeti itt a Sláger FM-en. Aki pedig az ismétléseket hallgatja, akkor azt tudja, hogy egyébként 11-től.
2: Így van.
1: Nyit, és meddig látható a kiállítás?
2: Körülbelül másfél hónapig lesz, de hát mindig ilyenkor valamennyire alkalmazkodunk a nézői elvárásokhoz.
1: Tehát mondjuk, mit tudom én, még július vége?
2: Július végéig biztos nyitva lesz, azt gondolom.
1: Oké. Mennyi minden van most ott kiállítva, és hány helység?
2: Hát ez a könyv, ez, ahogy láttad, meg mondtad is, hogy 564 oldal van, mert 550 festmény és grafikának a reprodukciója. Ennyit nem tudunk kiállítani. Uh-huh. Nincs ma Magyarországon olyan múzeum vagy galéria, ahol ennyit be lehetne mutatni, de 91 néhány kép kikerült a falakra, már mondhatom múlt időben is, mert az elmúlt egy hétben ezen dolgoztunk, hogy ez megvalósuljon. Tehát 90 kép, és gyakorlatilag teljes áttekintést ad a könyvről, mert van 19. századi terem, és egészen elnyúlik az időintervallum 1970-es, 80-as évekig. Az egyik legszebb terem az utolsó, ahol Mácsai István és Cene Béla alkotásai kerülnek ki, és külön öröm nekem, hogy a csütörtöki megnyitóra eljön Mácsai Pál is, úgyhogy fogunk vele beszélgetni az édesapja Budapest festményeiről.
1: Izgalmas.
2: Nagyon
1: nem nagyon szoktunk ilyen beszélgetést hallani vele.
2: Nem, én nagyon, nagyon jó telefonbeszélgetést folytattam a Pállal, és mondta, hogy soha nem nyit meg kiállítás megnyitót, de nagyon szívesen beszélget. Uh-huh. Úgyhogy ez egy olyan műfaj lesz, amit még én sem próbáltam. Nem is nagyon tudunk rá felkészülni, mert külföldön van, és utána meg forgat, de pont ezért, mert hogy még nem csináltam, kifejezetten várom ezt az alkalmat.
1: Ilyenkor, amikor te elkészülsz egy könyvvel, azt is várod, hogy az kikerüljön a nyomdából?
2: Persze.
1: Tehát például egy ilyen könyvnek, amit tényleg nehéz elmagyarázni, majd kit, a fényképen láthatják a közös fotónkon kint a közösségi oldalon, de hát azért ezt meg kellene fogni ahhoz, hogy átérezzék. Egyébként, ha bemennek a kiállításot, megtekinthetik a könyvet is, ugye?
2: Megtekinthetik, meg is vásárolhatják.
1: Oké. Okay. Szóval, ha látják ezt a monumentális, azt mondtad, amikor megjöttél, hogy ez a maximum, amit egy nyomda ki tud.
2: Amennyire könként. Tudom, ezt kötés biztosan, ez a legnagyobb oldalszám, 564 oldal, amit be lehet kötni, lehet próbálkozni nagyobbal is, de az rövid.
1: De ez nem fog szétesni, az a lényeg. Ez a kötés reméljük. Biztosság. Oké, okay. Szóval mennyi idő az, amíg a nyomdába elkészül egy ilyen mű?
2: Hát, ez példányszámtól függ, ez szerencsére nem csak magyarul, hanem angolul is megjelent, angolul is ki kellett nyomtatni, tehát nyomda, kötészet együtt az körülbelül egy hónap, amíg ez megvalósul.
1: Hát és arról megbeszéltünk, hogy mennyi ideig tartott a kutatómunka.
2: Így van.
1: Miért nem szeret szerkeszteni, azt mondtad, hogy az kevésbé?
2: Nagyon nagy alázat kell a szerkesztéshez. Azt vettem észre, hogy amikor én megkapok egy szöveget, ez nem a mostani munkára érthető, értem, hanem egy korábbira. Nagyon sokszor a más szövegébe is azt próbálom megvalósítani, amit én szerettem volna. Igazán jó szerkesztő, az elengedi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy ő persze a tényeket, a stílust valamennyire kordában tartja, de nem akarja a témát úgy feldolgozni, mint saját maga. Tehát bennem mindig van egy ilyen késztetés, és ez extra munkát jelent. Uh-huh. Tehát nem is azt mondom, hogy nem vagyok igazán jó szerkesztő. Tehát ez egy másfajta tudást igényel.
1: A hivatás az hasonló, de mégiscsak más.
2: Igen, tehát ismerek olyat, aki ebbe fantasztikus, nagyon, például a Markója Csilla, művészettörténész, neki van ahhoz alázata, hogy elfogadja a mások stílusát, és viszont nagyon precízen, nagyon pontosan számon kéri az objektív hiányosságokat.
1: Uh-huh. Ugye te, Péter, itt élsz Budapesten, amióta ez a munka elvégződött, azóta másként tekintesz a fővárosra?
2: Abszolút. Én elég régóta úgy tekintek rá, nekem van egy régi álmom, és lehet, hogy már soha nem fog megvalósulni, bár a technika most már, meg a programozás ez már alkalmas, hogy az ember úgy járjon Budapesten a telefonján, hogyha leáll valahol, a saját telefonja jelzi, hogy itt született, vagy a közelben született egy kép, ekkor, és ezt rögtön meg is nézheti. Tehát, hogy valahogy úgy járni a főváros utcáin, hogy benned van az a múlt, ami elvezetett oda, ahol most vagy, és adott esetben, hogyha ott vagy a Calvin téren, akkor megnézheted a Molnár József által festett festményt, amin ott van a Calvin tér mögött a Magyar Nemzeti Múzeum épületével, vagy ott van a Rudolf által ugyanitt festett látkép, és így valahogy egy kicsit elcsépelt szó volt az utóbbi pár évben, vagy egy évtizedben az identitás, de azt hiszem, hogy akkor nem vezet ez bajhoz, hogyha nagyon sok identitása van az embernek. Tehát identitása van, mint magyar, identitása van, mint budapesti, identitása van, mint a adott kerületben, ahol lakik, és hogy ennek a létrehozásához például egy ilyen telefonos applikáció, meg egy ilyen könyv és egy ilyen kiállítás szerintem nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Amikor elkészül a mű, ugye most már azon túl vagyunk, hogy kijött a nyomdából, akkor megvan még benned az a büszkeség érzet, ami az elsőknél?
2: Nincs. Már... Ezt nagyon bánom. Tehát, hogy...
1: Tehát rutinná vált?
2: Azt nem mondom, hogy rutinná vált, tehát a munkának bizonyos szakaszaiban előjön annak az amata, ami régen volt, de régen minden jobb volt, ahogy szokták mondani. Tehát amikor az ember már megcsinálja, mit tudom én most nem említi, 20. könyvet, akkor az nem tud akkora örömet okozni sajnos, mint az elején. Tehát, hogy az elején ebben benne van minden, hogy mennyire várja az ember az elismeréseket, és most... Ez már nincs annyira.
1: Na most ezt csak értsék jól a hallgatók, ez egyáltalán nem egy ördögtől való dolog.
2: Persze, hát ezt gondolom majdnem mindenki
1: bírja. Hát hogy ne, pont ha valaki, akkor én ezt abszolút át tudom érezni, de ezt azért, ezt én mindig egy fennköltebb, meg magasabb rendű dolognak tartottam, amit te csinálsz művészettörténészként.
2: Vannak ennek olyan pontjai, amikor visszajön ez az érzés, például a tárlatvezetések alkalmából. Tehát, hogy az írói munka az egy magányos meló, tehát az ember ott ül mondjuk a levéltárba, a könyvtárba, otthon ír, az is nagyon élvezetes, de ugye abban benne van az effekt, hogy úgy dolgozol, hogy semmiféle visszajelzés nincs.
1: Igen.
2: És ugye ezt igazából a visszajelzés részét akkor kapja meg, amikor kiáll 100-150 ember elé tárlatvezetéskor, és látja, hogy amit mond, az hat, és utána oda jönnek gratulálni, az persze abszolút jól esik, és egyébként erre jó a közösségi média, amit az utóbbi években fedeztem föl, hogy az ember be tud gyűjteni sikerélményeket, azon túl, hogy közben azt is érzi, hogy jót tesz, mert én nem is tudom, talán veled beszéltünk pont a múltkor erről, hogy mindenki sok rosszat mond a közösségi médiáról, és valóban olyan tartalmak vannak, amik hát nem éppen építik az elmét meg a társadalmat, de ugye ez ellen egyet tudunk tenni, hogy mi magunk megpróbálunk hát igazi tartalmat föltenni, úgyhogy én ezt tudatosan elkezdtem pár évvel ezelőtt, csodálkoznak is mindig, hogy nekem hogy jut időm erre, azért, mert ezt fontosnak tartom, plusz az önző cél az, hogy abból bejön olyan mennyiségű sikerélmény, ami tovább tud lendíteni, hogy az ember egy kicsit megunja azt, amit csinál.
1: Figyelj, ezzel is abszolút egyet értek, nagyon is, hiszen annak idején még a bulvárban is mindig azt mondtam az igazi művészeknek, mert akik ugye morogtak, hogy hát ők nem fognak celebek között szerepelni. Mondtam, hogy oké, de ezt veszik a legtöbben, ezt olvassák a legtöbben, a tömeg ott van. Ha mindenki azt mondja a nagy művészek közül, hogy nem, akkor nem lesz benne normális tartalom. Tehát valahogy ezt el kell kezdeni.
2: A lényeg az arányérzék szerintem. Igen. Tehát, hogy a legkönnyebb azt mondani, hogy nem, és semmit sem, meg azt is könnyű mondani, hogy benne vagyok mindenbe. Szerintem az igaz, hogy az, hogy tudja az ember, hogy hova adja a nevét, és hogy hogyan. Abszolút. Hát én is a mondani valómat nagyon sokszor tudatosan formálom olyanra, hogy egy olyan engedményt teszek, ami behoz lehet, hogy 15-20%-kal több olvasót vagy nézőt, nem csorbítja a tudományosságot, de egyszerűen nekünk meg kell tenni, mert hogy azért végül is, amit mi csinálunk, annak is a lényege a hatás. Tehát, hogyha nincs hatás, akkor
1: megette az egészet.
2: Akkor nem nagyon van értelme
1: abszolút,
2: az egésznek.
1: Abszolút. Ebben a másfél hónapban, amíg a kiállítás lesz, addig hányszor fogsz tárlatvezetést tartani?
2: Hát most egy kicsit elmegyek pihenni egy hétre, de utána szerintem hetente kétszer-háromszor biztos.
1: Na, szóval, tehát akkor lesz elég.
2: A szokásos tempóban,
1: veled
2: igen.
1: Szeretne találkozni, meg a kulisszatitkokról megtudni.
2: Lesznek.
1: Mindenfajta érdekességet, akkor ott ezt megtudhatj. Meddig tart általában egy ilyen tárlatvezetés?
2: Hát ez egy olyan egy óra. Én azt vettem észre,
1: kérdeznek?
2: Hogy a végén kérdeznek, egy óra az, amíg én beszélek, és akkor utána persze mindig felajánlom, hogy bárki kérdezhet, és szoktak lenni kérdések, sőt olyan is van, hogy amikor már úgymond lezajlott a tárlatvezetés, akkor még mindenki, vagy sokan oda jönnek, hogy a nagymama lakásában van egy ilyen kép, akkor neki van egy olyan kép, akkor rögtön egy kis festmény meghatározási kurzus indul, meg utána e-mail csere, tehát
1: de egyébként őszintén ezekből a nekünk van otthon valami, vagy találtam a padláson valamit,
2: van. Ritkán, de általában olyan kezekben vannak a jelentős műtárgyak, akik eleve tudják, hogy miük van, mert hogy annál marad meg, aki megbecsüli, ez ilyen egyszerű.
1: Na, a Budapest című giga extra, de csoda kiadvány, akkor összesen hány művészettörténész munkája?
2: 8 művészettörténész, és mondom, fantasztikusak, tehát hogyha több idő lenne, akkor mindegyikről beszélnék, minden tanulmányról, tehát hogy van például a Csáki Tamásnak egy fiatal művészettörténész, akit én már a pályája kezdetétől figyelek, mert akkor láttam a zseni. és írta Vágó Józsefről egy tanulmányt. Vágó József volt az, aki a 30-as évek közepén megálmodta a modern Budapestet, és csinált egy ilyen ideál városterv sorozatot, ki is állította akkor 3 kiállításon, és ilyen nagyméretű, 1 méteres akvarelleken megfestette a jövő Budapestjét. Jellemző módon mindegyik elveszett, viszont van róluk fotó. És ezeket a fotókat megénekelte ő ebbe a tanulmányba, és én meg megkértem Misi fiamat, hogy az AI segítségével teremtse újra ezeket színesbe, tehát hogy milyen lehetett akvarelbe, meg csináljon olyan változatokat, mintha egy 30-as évekbeli filmet látnánk, tehát hiperrealista stílusba. Tehát most először gyakorlatilag zsigeri módon beleélhetjük magunkat, hogy milyen lett volna Budapest, hogyha a Vágó József terve, aki egyébként egy világhírű építész volt, aha, népszövetségi palotát ő tervezte, utána Amerikába csinált karriert. Nagyon érdekes, mert erről csináltam egy posztot a közösségi médiában, és nagyon ellentétes vélemények születtek.
1: Szerintem azt olvastam is.
2: Valakinek rettenetesen tetszik, hogy végre Art Deco Budapest lehetett volna, és valaki, a többség egyébként érdekes módon azt mondja, hogy sokkal jobb, hogy nem valósult meg, mert azok a patinás 19. századi épületek a közízlésbe jobban beleilleszkednek.
1: Uh-huh. Na van itt egy játék, képzeld el, hogy mindig, amikor valaki könyvvel érkezik, akkor kinyitom, csak úgy találom, azt meglátjuk, hogy nyílik ki. Azért az megvan, hogy ennyi lap közül, vagy oldal közül pont a tiéd. Titokzatos városképek, amiket tényleg nagyon izgalmas Budapestet a festők szemével is nézni. Majd mesélj, de hát tulajdonképpen eddig is erről meséltél. A másik Ferenc József koronázási kardvágása a Pesti Duna parton. Ez volt, 1867.
2: Így van, tehát volt egy olyan szándékom is, hogy Budapestet ne csak mint egy a festőknek egy motivum témakatalógus mutassam be, uh-huh, hanem mint a történelem kulisszáját. Tehát azért igen, itt végül a Magyarország 19.-20. századi történelme az ezeken a festményeken megelevenedik, és vannak olyan képek, amelyek kifejezetten egy-egy fontos történelmi eseményt ábrázolnak. Úgyhogy ilyen szempontból végigmegy a könyvön egy ilyen vonulat, a Ferenc József bevonulása, akkor a megkoronázása, akkor vannak természetesen egy viszonylag hosszú része a Budapest pusztulásáról, mert azért sokszor elfelejtjük, de Európa egyik, ha nem a legtöbbet pusztult, vagy háborúk, vagy ostromok során elpusztított igen, városa volt, és az 1945-ös híd felrobbantásokról is van egy külön rész sok festménnyel, úgyhogy ez nem csak egy várostörténeti, hanem Magyarország történeti könyv is.
1: És ugye nagyon gyakran ráfogják bizonyos alkotásokra, hogy kordokumentum, de azt gondolom, hogy ez aztán tényleg az nagy betűnek.
2: Én nekem egyébként valóban már ilyet is hallottam az egyik könyvemmel kapcsolatban, hogy ez a festő nem is annyira lényeges, mert inkább a color locale, meg a kordokumentum jellege fontos, például Batthyány Gyulának, hogy megidéz egy kort, de igazán mély művészi értéke nincsen. Most magyarán szóval ezt hülyeségnek tartom, mert egy mű hatásmechanizmusában nagyon is beleszámít, és nem lehet leválasztani a nosztalgia faktort, azt, hogy visszarepít egy bizonyos korba, tehát ez ugyanúgy a művész, ez egy tudás. Tehát egyébként a Czerne Béla ebbe volt óriási, hogy az ő, hogy nagyon ritka az, amikor egy ember a saját korában, a saját életében meg tudja mondani azt, hogy 50 év múlva mi fogja visszahozni azt a kort.
1: És megmondta.
2: És ő azokat felismert, és igen, azokat festette meg, igen, hogy pedig az csak egy egyszerű kávéfőző, ez a kotyogós, igen, de mégis ma valamiért az emberek meglátják, akkor az orrukba érzik abszolút, a kávéillatot, és abszolút, visszaröpülnek a régi.
1: Na de ebben az
2: években,
1: 560 oldalon nagyon sok ilyen lesz.
2: Így igaz.
1: Amire rá érzünk, ráismerünk, és tényleg, ahogy hallgatlak, meg így rakom össze a mozaikokat, azért ez, persze ők is megfestették, és ott van, évszázadok óta megmaradt, de ha te ezt nem építed művészettörténészként, hídépítőként, ilyen szorgalmasan, meg alázattal, akkor nem marad meg így, és nem jut át a mostani, akár a fiatalokhoz is.
2: Volt egy ilyen szándékom, mert hogy születtek Budapestről könyvek, de valahogy egyiket se éreztem olyannak, amit úgy odaadnék egy, ugye volt ez a híres, hogy egy marslakónak, vagy egy külföldinek, uh-huh, hogy na itt van Budapest a festők szemével, ami igen, a kötetnek a címe, igen, hogy, igen, hogy tényleg ebbe, én nem azt mondom, hogy minden benne van, de egy olyan töménység, egy olyan dózis, amivel úgy el lehet hetekre, hónapokra, évekre lenni. Egyébként ez hozzáteszem, hogy pont azért, mert a közösségi médián én elég korán meghirdettem, hogy küldjenek Budapestet ábrázoló képeket, teljesen napi élmény, hogy még ez is a töredéke. Tehát, hogy azon gondolkodunk éppen, hogy talán kéne ennek egy sorozatot, tehát sorozatindítóként tekinteni erre a könyvre, mert például a szocializmus évtizedeiben annyi jópofa, ilyen koridéző műalkotás született, hogy nyugodtan egy újabb kötet kitálna belőle.
1: Van még a kommuníció.
2: Lesz.
1: Oké. No, ha már annyit emlegetted a közösségi felületeket, hol érünk el téged? Hol olvashatjuk a
2: írásaidat? Hát én a Facebookon, mondom, elég régóta aktívkodok.
1: Molnos Péterként
2: találunk meg? Molnos Péterként, persze, és
1: a Kizelbach oldalán is.
2: Ott is, de ezek a napi tartalmak, ezek ez általában ott szoktak lenni, és én csináltam, vagy csinálok a fiammal mindenféle ilyen ismeretterjesztő videókat is, de most nyilván az elkövetkezendő hetek, az elkövetkezendő egy hónap biztos, hogy Budapest nevében fog, vagy Budapesttel fog telni. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, nagyon sokakat érdekel, tehát hihetetlen, hát, ekkora érdeklődés még nem volt. Ugye nagyon sok ilyen Facebook csoport van, ami a Budapest történet, a kerületek története, ezek mind megkerestek most, úgyhogy szerintem lesz dolgom elég az elkövetkezendő hetekben.
1: Követünk mindenképp, és ott leszünk a Kizelbach galériában a következő másfél hónapban a kiállításon is. Hát vigyázz magadra, meg sok ilyet kívánok még neked. Köszönöm nekünk, szépen. Az nekünk lesz a legjobb. Molnos Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák. Hol itt, hol ott, mindenfajta fórumon. Na, és megyünk tovább, kedves hallgatóink, jön a második rész. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Xerox Martini nagyon régóta hatással van.
3: Erre buongiorno, a bizonyos buongiorno, sziasztok.
1: Kulturális életre, ugye? Hogy mondtad, majdnem 40 éve?
3: 37 év, igen.
1: Szívből gratulálok.
3: Nagyon
1: szépen. És örülök neked, még nem találkoztunk itt az éterben. Milyen jó, hogy most végre megtörténik egyszer.
3: Hát mindig van egy első alkalom az eredet mindenben.
1: Van, abszolút, hát abszolút. Ezek fontos mérföldkövek.
3: Én hallottam rólad, szóval
1: ja, én is gratulálok hát neked. Én is hallottam rólad, olvastam is sok mindent, meg hallgattam veled kapcsolatban, és most meg is tudunk nézni téged. Nem is akárhol fogsz fellépni.
3: Igen.
1: Emiatt találkoztunk most.
3: Igen, pontosan. Augusztus 22 megismételjünk egy olasz koncert. Ez már másfél évvel ezelőtt megtörtént.
1: Akkor is siker volt, ugye?
3: Igen, igen. Hála jó Isten, igen. Nagyon, nagyon, nagyon szép buli volt, nagyon sokan volt a teli háza, és most gyakorlatilag gondoltunk, egy kicsit nagyobban megcsináljunk.
1: Hát most már elmentek az MVM domba. Kicsit.
3: Egy kicsit.
1: Hát talán a legnagyobb, ugye, ami fedett hát igen. Koncerthelyszín Budapesten.
3: Budapesten ilyen, abszolút. Hát,
1: no, de lehet biztosra menni az olasz muzsikával? Meg ezzel a stílussal?
3: Hát nézed, én amit tapasztaltam mondjuk a bázi égi élet át itt Magyarországon, azt tapasztaltam, hogy a rajongója közösség, a magyar nép imádja ezt a fajta élet olaszosan, ugye, mint zene, mint ételek, mint ruha, parfumok, szóval ezt nincs gond, de mondjuk visszatérni a zenevel kapcsolatban, nagyon tudna bulizni az olasz zenevel, szóval ezt biztos tudok.
1: Az örök.
3: Örök, így van.
1: Ugye? Hát valamiben te is beleszeretnél.
3: Az, ami nem múlik soha, tudod.
1: De ne is múljon el. Ez a dolga, nem? Hogy kiragadjon a hétköznapokból.
3: Hát valahol...
1: És feltöltsön. Energiával, életkedvel, jókedvel.
3: Igen.
1: A zene segít. Hát neked is segített életed minden korszakában, ugye?
3: Abszolút. Nekem egész életet csinálom. Mondom őszintén, hogy nem mindig írom, de mai pár lemez van. És akkor írom, amikor bizonyos pillanat vannak az életemet, és akkor jön ki egy nagyon szebb produktum, mint most például írtam megint egy új dal, ami benne lesz a Best of Aerox, a Bakelit lemez is.
1: Na, Szuper. Az van neked Bakelit lemezet?
3: Nem, ez az első lesz. Ez az első. Ez az első lesz, igen. Lemez, ma van 15.
1: Azt tudom, azt abszolút. Csak hogy adathordozó volt-e ilyen?
3: Nem.
1: Vinyl vagy Bakelit?
3: Nem, Bakelit nem volt még. És pont mert nem volt soha, csináltunk egy olyan, mint olyan egyedileg, természetesen, mint a Beatles. Hát, aha. Ez nem a fekete tudott, hanem ilyen szép, ilyen pirosat látsz.
1: Világos. Na, hát egyedi leszel abban.
3: Egyedi
1: is.
3: Leszem, mert ez egy Best of Aerox, amit szintén a Sam Viendom privilégiuma, ki megveszik a VIP jegyeket, és akkor ezt...
1: Hogy jár hozzá?
3: Igen,
1: aha, jár értem, oké. Okay. Hát kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22, hogy megmaradjon mindenkinek a fejében a dátum. Ez egy óriási San Remo legendás hangulata.
3: Pontosan.
1: Eljön Budapestre.
3: Igen.
1: És hát ott nem akármi lesz, mert hát lesz egy különleges jubileum is.
3: Igen, a Ricky Poveri ünnepelnek a 60 év pályafutása, amit ő nem tudnak meg, hogy hatalmas night torta lesz a színpadon.
1: Tényleg?
3: De olyan hatalmas, nem mondom, mint a színpadon, de aha, a fele.
1: Na, te igen, velük volt már korábban találkozási pont?
3: Persze.
1: Szereted is őket, mint embereket?
3: De képzeld el, hogy nekem az első velük volt 2010, de nem voltam én a szervező, ott voltam egy Star Vendek fellépő, és a Velein Szétó neki volt egy kis koncert.
1: Aha.
3: Most nem emlékszem pontosan, ki volt ott a szervező, de mondjuk kicsi volt.
1: Aha.
3: Egy kicsit ilyen.
1: Hát nem egy MVM dom.
3: Képzeld el, hogy tudod, hova aludtunk? Hát a nem tudom, hogy létezik meg a Juventus Panzió.
1: Ja.
3: Nem tudom, hogy felejteni. Ott voltok a Ricky Poverival, és nem maradt ezt a barátság.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
3: Igen. Neki nagyon tetszett, hogy nyitottam a koncert neki. Akkor volt az ő lemezkiadó, a producer manager, a Marino, aki később meg a Szent Kiadóm is lett az Amburba. És akkor együtt dolgoztunk. És mindig csak én foglalkoztam a Szent karrierrel, de kintről Németországban mindig beszéltünk, hogy jó, mondja Aerox, de milyen nem csinálod, és egy nagy buri a Ricky Poverival, milyen? Ez soha, 2010 ezt nem maradt a fülebe, tudott, de nem valósította. Ameddig utána jött a Covid, tudott, ilyen, meg olyan, és Covid utána kezdjük újra jelezni mindenki, igen, és akkor jöttek a buli, megint a munka, megjelentettem meg egy pár dolgai nekem, lemezek, videoklipem, és stb. És akkor gondoltam, amikor mentem nyaralni haza Palermóban, találkoztam beluk, mert neki volt koncert odakint, és akkor mennéztem, hát mondom, szerintem most van az ideje, csak így.
1: Aha, érzi ezt az ember,
3: igen,
1: hogy mikor van itt.
3: És akkor találkoztam beluk, és megmondtam neki, hogy szeretném, hogy eljönnek ide. És akkor másfél év volt az első, és most lesz a második.
1: Örülök neki, mert, és pont ezen gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azért egy előadónak a pályája nem mindig egyenes. Ugye itt össze-vissza hullámhegyek, hullámvölgyek vannak, és szerintem ember legyen a talpán, aki a nagy sikereket meg tudja tartani évtizedeken át. Ők se tudták.
3: Ez így van. Jó mondod.
1: De abszolút. Időszakok vannak, amikor visszajönnek, megint népszerűbbek,
3: ez
1: megint... Nyilván ez a te pályádra is ugyanúgy elmondható.
3: Ugyanaz.
1: De ezen te gondolkodtál már, hogy van ennek bármifajta garanciája? Meg hogyan, te mivel próbálod magad óvni attól, hogy ne bolondulj bele abba, hogy mindig ugyanazt a sikert hajszolod? Mert más
3: nézed,
1: a mai siker, mint a tegnapi.
3: Mivel mondtam ezelőtt, hogy 37 év itt vagyok, és hogy mondjam, én így születtem. 12 éve voltam, amikor kezdtem ilyen zongorázni, meg imádni a zene. Köszönöm az édesapám, aki ezt... De amikor itt megérkeztem, és az első lemez kiadó, elsősorban volt az Universal, de átmentem a Dorosmai Peti a Tomtomnál.
1: Igen, a Tomtomhoz.
3: Igen, amit nagyon-nagyon megköszönöm, Peti is ezt a trampolin, amit nálam kezdtem, a magyar... Dálok olaszul, mert soha nem csinálta senki egy ilyen produkció, és meg is sikeres jártunk. Utána viszont gondolkoztam, hogy saját lábam szeretném folytatni az zenei karrierem itton. Uh-huh. Egy bátorság volt a talajrom, de viszont találkoztam olyan csodálatos ember, mint ti, a média, meg, uh-huh. meg mindenhol, aki valamilyen szinten úgy támogatottak, hogy meghívott,
1: felületet kaptam.
3: Ilyen felület kaptam, nem ilyen kormányi támogatás.
1: Nem.
3: Ez soha...
1: Te mindig magadtól, önerőből értél el mindent.
3: Pontosan, önerőből. És látom, hogy meg a Jóisten nagyon mellettem.
1: Szeret a Jóisten?
3: Igen. És akkor megtanultam ezt a szakmam, és próbáltam stabil tartani uh-huh. ezt a helyzet, hogy sok munka beletettem. Ambíciók, munka, projektek, uh-huh. új dálok, és maradni olasz.
1: Na, ez egy milyen fontos
3: hát igen.
1: mondat. Itt most bejött, és bizonyítjátok mindannyian.
3: Hát igen.
1: Ott lesztek augusztus 22-én az MVM Domban. Egyébként ott is, amit majd veled kapcsolatban látnak, az is egy ilyen best of Aerox.
3: Én gyakorlatilag a zenekáromat fogunk nyitani a Ricky Poveri koncert, de uh-huh. van egy jó musor előtt, hogy a Ricky Poveri visznek a Prima, uh-huh. és végig fogjan szorakoztatni az uh-huh. emberek, mert természetesen van egy jó dolog, hogy lesz egy Adriano Celentano tribute show.
1: Aha.
3: Az Adriano Celentano nem tudom miért, vagy most már tudom, soha nem volt Magyarországon.
1: Tényleg?
3: Teljes köszönöm, soha nem volt itton, pedig mindenki imádja, szereti, igen, a Zurro, meg az, igen. Ez nem kevesebb, mint Ricky Poveri, Toto Cutugno, vagy Albano, igen, mit tudom, igen. ez a rögző. Ezt meg tudtam, mert ő igazán utálja repülni.
1: Ja, értem.
3: És akkor ezt Magyarországon, ezt a gyönyörű művész kimaradt. Uh-huh. Most közel van a 90 éves is, és gondoltam, hogy meghívni nem fog menni, de történt egy csoda, mert mindig az Isten mellett, hogy ugyanolyan produkció, hol vannak a Ricky Poveri, meg a Toto Cutugno, ugyanolyan, hogy kiadom a menedzsment, leszerződtek egy olyan művész, amit szintén Celentano is gratulált, uh-huh. mert egy az egybe, úgy, mint hogy nézi ki, a hangot, a musor, és mindent. És akkor megnéztem a produkciók személyesen, és elájultam. És mondta, jó van, akkor ezt elhozunk azt is Magyarországon.
1: Óriási.
3: És ezt gyakorlatilag a Ricky Poveri mellett az lesz, és viszont meg egy kis klasszikus festes az este, hogy gondoltam, hogy meg is a Morricone fia kell, uh-huh. az Andrea, aki örökült az apjától az összesen zenei mű, meg, uh-huh. meg és meghívtam, elfogadta, mondta, hogy rossz, nagyon szépen köszönöm, és se fogja játszani guestként, uh-huh. Az apja legszép mű zenei.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon tartalmas este lesz.
3: Igen, nem csak a Ricky Poveri lesznek, hanem azt, amit végig soroltam, és természetesen én, aki természetesen fogom eljátszani ezt az új lemez, ami fogja megjelenni, uh-huh. az egy dal, amit a címe Bácsami, az a Bácsami, azaz jelenti Csokolj meg,
1: uh-huh.
3: de szeretném azt pontosítani, hogy ez nem csak egy szerelmes dal, és nem szól egy pár vagy. Ez a Bácsami, csokolj meg, ezt én pontosan elsősorban beszélem a csók. Uh-huh. Hogy mi a csók a világ? Ez mit jelent?
1: Uh-huh.
3: Miért nőttünk fel, és tapasztaltunk minden fiatalságkor, meg a felnőttkor a csók. Ez mi? miért kérjünk, miért nem kérjünk, elmúlt, nem múlt el, mit jelent. Uh-huh. Szóval az új dalom erről fog szólni.
1: Zseniális. És ahogy most hallgatlak meg, ahogy nézem tényleg a kínálatot, hogy nagyon méltó társaid lesznek ezen a színpadon.
3: Igen.
1: Tehát nem, és most nem a magyar zenetársadalmat szólom le ezzel, hanem az, hogy te ahova tulajdonképpen ide is tartozol, meg oda is.
3: Hát abszolút, én mind a kettő a saját otthonom tekintem.
1: Igen, hogy
3: mert nem felejtem, most mi sem az az ideg a kérdés, amit tettel, mert ne vicceljünk, én például hát Áronszor média és koncertturnét csináltam, meg az Apostol is, uh-huh. ez egy nagy együttes, meg az, aki szeretem, meg a Meződi van egy duettunk is, Charlie-val, uh-huh. Csomó nívós művész Magyarországon feldolgoztam a dalai olaszul, mint a Damien Rozsi is, meg mondtam először, hogy Charlie, néz az egyfelem.
1: Igen.
3: Én nagyon szeretem a Charlie például, nagyon benne a szívem van, mint művész, mint énekes, és nagyon megköszönöm meg egy mai nap, hogy meg is tudtunk feldolgozni ezt a, uh-huh. ezt a dololaszul. Csak emlékszem, amikor annak kijöttem a Doros Máj stúdió, ő ott mondta, mi az? Miért nem menekeltem addig ezt a dololaszul? De vele lenne, remélem, hogy valamikor, mert csomó duett van nekem.
1: Igen.
3: Magyarországon szeretném majd vele is valamit csinálni. Voltak a Szomorú Vasárnap, uh-huh. volt a Máté Péter, csomó minden. Szóval jó mondod, hogy nekem ez a saját az tekintem. Uh-huh. Magyar állampolgár is vagyok,
1: igen.
3: Ez szóval mindenkettő a saját az. Vannak, amikor kérde megyek Olaszország, és akkor kérdeznek, Eroksz, amikor utázod el, és mész a háza, hova érzed jobban? Uh-huh. Hát, kénytelen vagyok ütközben.
1: Oké, útközben. Útközben a legjobb, nem?
3: Igen, legalább nincs, ja.
1: És mi van az utitársakkal? Meddig cipelünk mi oda csapódó embereket? Meddig illik cipelni? Vagy mind múlik ez?
3: Melyik utitársam?
1: Hát most az egész életre értem, mert ez lehet privát is, meg lehet a szakmai társak is egyébként, mert csapódnak hozzánk mindig emberek, ha útközben vagyunk. Nem tudom, például barátfelvétel van még nálad? Vagy bizalmatlan vagy?
3: Barátfelvétel nem nagyon. Uh-huh. De pontosan mire gondolsz barátfelvétel?
1: Az, hogy jössz-mész akár Olaszországban, akár Magyarországban, igen, fellépsz, élsz, mindent csinálsz.
3: Igen.
1: És kapcsolódnak időnként hozzád emberek, most akár szakmailag, de ez lehet egy szervező is, igen, aki segít neked a karrierben.
3: Igen.
1: És meddig illik valakivel kapcsolatot fenntartani, amíg az mind a kettőnek jó? Meg mind a ketten épültök belőle? Tehát te például régi harcostársakkal, akár zenészekkel tartod a kapcsolatot, akikkel most egyébként nincsen dolgod? Akár Olaszországból, akár innen, Magyarországról?
3: De nézed, ez egy jó kérdés, mert igazán attól függetlenül, hogy ismerjünk egymást mindenki, uh-huh. és ezt az időszak, amikor az éjszaka bulisztunk, mindenki együtt, és éltünk az élet, és akkor zenéről beszéltük be mindenről, akár egy parbor mellett, egy kicsit megváltozott. Uh-huh. Egy kicsit megváltozott, nem azért nem tiszteljünk egy másik, hanem gondolom, hogy mindenkinek van a saját élet, a saját foglalkozás, de ha találkozunk, örömmel.
1: Örültök, jó.
3: Igen, ez igen, abszolút. Igen, nekem igazán Magyarországon nagy gond nincsenek uh-huh. senkivel, mert nagyon szeret típus vagyok, szóval nem szeretem bajézni, vannak barátaim, zenei kollégáimat, aki nagyon jó jövünk össze, igen. Ja.
1: A közönség nyitottsága, meg az, hogy szeretnek-e bulizni, és egy-egy dal mit indít el bennük más Magyarországon, mint Olaszországban? Ki tud jobban bulizni?
3: Szerintem mind a kettő.
1: Mind a kettő, oké.
3: Hát az, attól függ, milyen kedvű van, és hova mennek, és mit hallgatnak. És...
1: Ezt én gyakran kérdezem itt a vendégektől, hogy más-e például a budapesti, meg a magyar vidéki közönség?
3: Nézd, nekem...
1: Te mit tapasztalsz?
3: Nem tapasztalsz, hogy körülbelül nekem van 8000 előadásom. Uh-huh. Összesen 37 év alatta. Hát az egész ország, nem tudom, mindszor.
1: Körbe-körbe.
3: Önnek a nívós helyek, meg a pusztán, uh-huh. meg a nagyobb vidéki, szóval én tapasztaltam, hogy a magyar nagyon szereti uh-huh. bulizni. És oda teszik a szíve, és látszik, hogy kedve van hozzá lazítani és elengedni maga. Ezt látom meg a szemfellépéseimet is.
1: Hát az olasz virtust is szereti.
3: Igen, ez igen.
1: Veled együtt. Neked meddig kellett bizonyítanod, hogy magyar is vagy meg olasz is? Mikortól érzed azt, hogy már nem kell többet, nincs miről beszélni? Mert mindenkinek egyértelmű. Volt ilyen? El kellett jönni egy pontnak?
3: Nem.
1: Nem, tehát ez teljesen egyértelmű volt az elejétől.
3: Igen.
1: Hogy mit képviselsz, és azon az útról te nem...
3: Hát igen, mivel én nem pályázom a miniszterelnöki posztomat, uh-huh. és nem kell...
1: Meg lehet, hogy jól tudnál.
3: De ezt akarom mondani, nem kéne nekem tökéletes magyarul beszélni. Ez jó így, hogy megtanultam saját magam, és a zenei terület szeretném megállni az életemet. Nekem egyetlen ambíció, ami van, és azt szeretem, hogy megmarad, hogy művész maradjon, uh-huh. meg a zenei őrizem meg. Másik féle ambíciói hagyom aki.
1: Világos, világos, világos. No, hát én sok csillogó szempárt kívánok ott az MVM Domban is, meg akármerre jársz, kapd ezt, mert azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozza a közönség.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert majd téged is látok.
1: Hát na, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22-e.
3: Igen, augusztus szombat. 22-en, így van.
1: MVM Dom.
3: MVM Dom.
1: Ott találkozunk, és...
3: Szárajmai Fesztivál, Rike Poveri. És bulizatok.
1: Hát megérok, ami a legfontosabb. Okay. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao.
1: Hát sok ilyen elköszönést szeretnék még hallani, mert akkor érok, gyakran visszatér hozzánk ide a műsorba. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult. Mondd

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnos Péternek és Aerox Martininak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Januártól fizetnie kell a parkolásért az elektromos autósoknak is. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. Lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti önöket. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok, akiknek fél év leforgása alatt két komoly szigorítással is szembesülniük kell. Július 1-től gyökeresen megváltozott a fővárosi parkolási rendszer, ám az elektromos autók tulajdonosai számára a legjelentősebb fordulat január 1-én érkezik. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet kimondja, 2027. január 1-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. A szigorítás a konnektorról tölthető plug-in hibrideket még korábban utoléri, hiszen ezeknek a járműveknek legkésőbb november 30-áig le kell cserélniük a zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. A prémium Észak-Budapesti és a Dunakanyarmenti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet, miközben az olcsóbb szegmensben a hitelből vásárlók vannak többségben. A piac ezzel párhuzamosan végleg elveszíti klasszikus nyaralóövezeti jellegét. A vevők kétharmada ma már Budapestről érkező kiköltöző, aki állandó lakhatásra alkalmas, 4 évszakos vízparti otthont keres. Derül ki egy nagy hazai bank legfrissebb piaci elemzéséből. A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalú, Budakalász és a fővárosi római part alkotják a piac legdrágább részét. Itt a vízparti házak és nyaralók reális sávja 700 000 és 1,5 millió forint között mozog négyzetméterenként, de a közvetlen vízkapcsolatos vagy új építésű prémium ingatlanoknál ez lényegesen magasabb is lehet, igazodva a budapesti új építésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához. Ezzel szemben a Ráckevei Soroksári Dunaszakasz, a Csepel-sziget, valamint Sziget-Szent Miklós, Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlaca a Tököl és Szigetcsép környéke az elérhető bár szintje miatt mutat rendkívül élénk transzakciós aktivitást, és mind a nyaraló funkciót, mind az állandó lakhatást keresők körében igencsak népszerű. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a vízminősége nem felel meg az előírásoknak. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere arról beszélt, hogy a magas vízhőmérséklet kedvezett az Enterococcus baktériumok elszaporodásának. Amiért koncentráció meghaladja a biztonságos határértéket, a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették. Az Enterococcus miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb, rövidebb idő. Tavaly a Balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni, és a tatai Grófitóban szintén a baktérium miatt nem lehetett úszni néhány napig. Augusztusban a dunai Faddombori 2-es számú strandot kellett hasonló okból egy időre lezárni. A Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést indított a 81-es trolibusz meghosszabbításáról, amely a tervek szerint a jövőben az Őrs vezértére és a Dózsa-György út megállók között közlekedne. A fejlesztés új átszállásmentes kapcsolatot teremtene Zugló és Angyalföld között. A budapestiek pedig július 15-éig mondhatják el véleményüket a tervezett módosításról, írja a BKK. A 2025 nyarán elindított, jelenleg az Őrs vezértere és a Mexikói út között járó 81-es trolibusz gyorsan népszerűvé vált a fővárosiak körében, ezért a BKK a vonal bővítését javasolja. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerületek eltérő ütemben is módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a perctíj pedig 110-ről 130-ra nő. Továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár. Megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére. Szögezte le Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás. A frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár, az egy év múlva zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lounge csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint kifosztott, majd felgyújtott egy eszméletlen férfit Budapest 7. kerületében. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérelmezte, hogy az elkövető ne kerülhessen feltételes szabadlábra. A vádlott 2024. októberében a Király utcában ismerkedett meg egy számára ismeretlen, erősen ittas férfival. Ketten együtt bementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a minden, amit szeretünk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Újból. Az édeső darabok, ott és akkor együtt mindent. Kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott, krimi történettel fűszerezett bohozatában az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a Slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, már mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett Hulmán-Langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Úgy

ez a Sláger FM

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a Házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a Házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A Házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, ajándékot küldött a börtönből a második kerület polgármestere. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV. Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgia villamos a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig az N19-es vonalon. A budai Nunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vasárnaponként az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia buszokkal is lehet majd utazni. Július első hétvégén a 60-as évek ikonikus bengáli villamosa közlekedik az N2-es vonalon, a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szombaton hajnalban rendkívüli esemény zavarta meg a keleti pályaudvar forgalmát, amelynek következtében átmenetileg kor